Például az asszonyok kimentek a dombra a napot nézni, s ha tisztán kelt, azt mondták, hogy Szűz Mária ringatja a kis Jézuskát. Úgy tartották, hogy kisasszony napján a nap rózsát hány, vagyis különös fényjelenségeket lehet látni körülötte, ehhez hasonló hiedelmek más Mária ünnepekhez is, például Nagy Boldogasszonyhoz vagy Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz is kapcsolódtak. Szűz Mária születésének ünnepe a néphagyományban fontos határnapnak számított. Sok vidéken ekkor léptek szolgálatba a cselédek, és ilyenkor kezdték el a dióverést. Az ünnephez, mint oly gyakran, időjárási jóslások is kötődtek. Ha ezen a napon bugyborékos vagy ritkás szemű eső esett, az hosszabb esős időszakot vetített előre. Kisasszony napja a mezőgazdasági munkák rendjében is kiemelkedő volt, hiszen a vetés kezdetét jelezte. A gazda ilyenkor megszentelte a vetőmagot. Tiszta ruhába öltözött, útközben senkivel nem beszélt, és vetés közben szigorúan tilos volt káromkodni. A munka végeztével a vetőmagos zsákot magasba dobta, hogy olyan magasra nőjön majd a gabona is. Voltak vidékek, ahol az elvetendő búzát kisasszony napjára virradóra egész napra a harmatra tették azért, hogy meg ne romoljon, vagy meg ne dohosodjon. Ilyenkor gyűjtötték össze a tyúkok alól a sokáig elálló tojásokat, gyógyfüveket szedtek, megmetszették a gyümölcsfákat, felkészítették a gazdaságot az őszi-téli időszakra. Néhány helyen nevezik-e napot, szeptember 8-át, kisasszony napját, Szűz Mária születésnapját, fecskehajtó kisasszony napjának is, hiszen ekkor már készülődnek a fecskék, hogy a rossz idő beköszönte előtt, a többi vándormadárral együtt elinduljanak hosszú vándorútjukra. Szűz Mária születésnapján folytassuk Táncházban című műsorunkat Mária énekekkel. Ezek először Bognár Szilvia, majd a Rezeda Népzenei Együttes előadásában csendülnek fel, hogy aztán egy Mária ének feldolgozása szóljon Lovász Irén Fellegajtó című albumáról.

0: A most következő Mária ének Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtött lépék című kötetében jelent meg. Az előadó Benke Jánosné Benedek Róza, a diószéni moldvai énekes. Utána egy moldvai népéneket és kettőst játszik Szabó Dániel cimbalmos, aki a 2019-es nemzetközi cimbalomverseny magyar díjazottja volt, és ez a felvétel a díjazottak koncertjén került rögzítésre.
1: Most elénekelem Mária siratóját.

Krisztus hadd nézheted, midőn Jézus is szenvedett. Dicsértessék, Szent Keresztfa, édes Jézus meg.

Sopron megyei Cimbalom muzsika következik Táncházban című műsorunkban. Ismét Szabó Dániel lesz a cimbalmos, aki most a Szeret együttessel játszik. Utána pedig a Csiki Lokál című összeállításban a cimbalmos még mindig a remek muzsikus Szabó Dániel lesz, akivel Mihó Attila, András Orsolya és Takács Ádám muzsikál.

Egyergyói összeállítás következik Táncházban című műsorunkban, ismét egy koncertfelvétel. Enyedi Ágnes, Mihó Attila, András Orsolya és Cimber Ferenc Kelemen Lászlót népzenészt, a Hagyományok Háza alapító igazgatóját köszöntötte 60. születésnapja alkalmából ezzel a muzsikával.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat a Kelemen Lászlót 60. születésnapján köszöntő koncert egy másik részlete zárja. Kalota Szegi Muzsika, Balog Melinda, Pap István Gázsa, Molnár Miklós, Székely Levente, Pál István Szalonna, Mester László, Dor Robert és az ünnepelt Kelemen László előadásában. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóc Kémre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szabó Zoltán Duda játékával köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótár Dalőrzők sorozatában. Az elhangzott dallam bevezetője volt a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az Örkényi Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban tartott zenés előadásunknak, melyben a tábor kiváló népzenész oktatói is közreműködtek. Idén 41. alkalommal rendezték meg a csutorástábort, ahol 1985 óta minden nyáron több százan tanulhatnak a legkiválóbb oktatóktól, és vehetnek részt a Kárpát-medence hagyományait megismertető sokféle programban. A tábor különlegessége, hogy a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztály együtt van jelen a népzene, a néptánc, a kézművesség és a népi mesterségek közös élményében. A tábor alapító vezetője Birinyi József népzenész és népzenekutató, aki sokoldalú munkájával évtizedek óta a magyar népzenei örökség megőrzését és továbbadását szolgálja. Hangszergyűjteménye, filmjei és oktatói tevékenysége mellett a csutorás tábor is ezt a küldetést folytatja, hogy a hagyomány ne a múlt porosodó emléke,

hanem ma is megszólaló, eleven része legyen az életünknek. Ennek a továbbélő hagyománynak egyik jeles őrzője és továbbadója Kovács László, akit sokan Kovács úr néven ismernek. Ő maga is Birinyi József tanítványa volt. 1979-ben a Táborfalvi Népzenei Műhelyben kezdett népzenével foglalkozni. Azóta népzenészként, népzeneoktatóként és hangszerkészítőként egyaránt a magyar népi kultúra szolgálatában áll. Sokféle népi hangszeren játszik, és maga is készít citerákat, tekerőket és pásztorfurujákat. Népzenei csoportokat, népdalköröket és együtteseket vezet, tanítványai között pedig újabb nemzedékek ismerkednek meg a hagyományos dallamokkal és hangszerekkel. Mohács emlékműsorunkból most a törökök által elrabolt lány történetét megörökítő moldvai ballada következik Kovács László kobosz kíséretével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

0: Inkorrádió. Vasváron FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Halljátok, cigányok, valahogy

0: ennyi, igaz az egész föl. De szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, azok voltak csillagfényes mosoly a szemédől. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi, igaz az egész föl.
1: Dankó Rádió Nagymarosan FM 93,1 A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hazajár, az én mindeni zombori szép asszony, jó asszony, latitudi hóm és hárga lirion, de ó, a boltos meglátó, így kiáltott te utána, hely az anyád, az mindeni zombori szép asszony, jó asszony, latitudi hóm és hárga lirion.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hullámozik a tisza vizehúva a szélünkúja. Halapszik a galambom, hogy miért azt nem is mondja. Nem baj, haragudjon majd meg végül, már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis halad nélkül. Nem baj, haragudjon majd meg végül, már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis

hozzád. Télbe, nyárba, zivatarba csak hű marad hozzád. Bármi mond is ez a huncuk világ, szívem egyedül csak téged imád. Télbe, nyárba, zivatarba csak hű marad hozzád.

elmegy el a zivatarba, csak ő marad hozzám. Bármit mond is ez a húzunk világ, szívem egyedül csak téged imád. Élve nyárva zivatarba, csak ő marad hozzám.

0: nagy csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Ismét csapásokat mért egymásra az Egyesült Államok és Irán a Perzsa-öbölben. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Eső és lehűlés érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó Perzsa gazdaság gyengítése volt. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először ott végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Ingyenes szabadtéri koncerteket tartanak a hétvégén a budapesti Városháza Parkban. Szombaton a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvós zenekara, majd a Gödöllői Városi fúvós zenekar lép színpadra. A műsorban filmzenék, klasszikus művek és Elton John slágere is felcsendülnek. Vasárnap a Dunakanyar együttes, majd az Etüd együttes koncertezik, a többi között Erkel, Verdi, Bizet műveivel. Mától pályakarbantartás miatt nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Az utasokat pótlóbusszal szállítják. A MÁV közölte, szeptember 22-ig a teljes vonalon vágányszabályozást végeznek, a korszerű sítés befejezése után pedig több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, delis napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 9-én, szerdán reggel 8 perccel, 6 óra után a Donkó Rádiót hallgatják a mikrofonnál Hajdú Tibor. Hogy változnak a fényviszonyok, nem? Este is már mennyivel rövidebbek a nappalok, és ilyenkor is teljesen mások a fényviszonyok, mint nyáron megszokhattuk. Munkatársaim a Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Mindent megteszünk annak ellenére, hogy jön az ősz, most már visszafordíthatatlanul, hogy jól induljon mindannyiuk napja. Érdekes és friss információk mellett igyekszünk a legjobb muzsikát nyújtani. Különböző műfajokból, természetesen örökzöldek, operett musical részletek mellett számos nótát is hallhatnak, de népi muzsika is fölcsendül. Mondok már is egyet-egyet műfajonként, hogy miért érdemes hallgatni az adásunkat már. Most az első órában is hallhatják majd Fényes György előadásában a Megkértem egy piros rózsaágat kezdetű gyönyörű nótát. Játszom majd részletet az Elfújta a szél című musicalből, Janza Kata énekli a Kénő című dalt, Fenyő Miklós előadásában felcsendül a Made in Hungária. Megnézzük majd, hogy milyen időjárás várható ma, és hogy tényleg csütörtökön érkezik-e a hidegfront, vagy módosítottak a meteorológusok az előrejelzésüken. Lesz névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, hamarosan pedig kalendárium. Elsőként Várnai Adrián énekel a nóta címe, Most még hideg van, Bangó János és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, tartsanak ma is, hanem delis napot, jó reggelt!

0: 7:45 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Kezdjük magyar vonatkozású történelmi eseményekkel. Elsőként egy technika történeti érdekesség. 1928-ban Kispest mellett ezen a napon emelkedett a levegőbe az Asbóth Oszkár által tervezett helikopter, amelyet már pilóta irányított. Asbóth a korai magyar forgószányos repülés egyik legismertebb úttörője volt. A gépeivel több száz kísérleti felszállást hajtottak végre, bár konstrukciója több lényeges ponton eltért a később elterjedt helikopterektől, a kísérletei jelentős fejezetét alkotják a magyar repüléstechnika történetének. 1969-től pedig szocialista ünnepségekkel kezdték el helyettesíteni az egyházi szertartásokat, és ez némiképpen szeptember 9-éhez köthető. Az MSZMP központi bizottsága ugyanis határozatot hozott az egyházi szertartások társadalmi szerepének visszaszorításáról és a világi szocialista ünnepségek elterjesztéséről, és ennek részeként ösztönözték például a keresztelőt helyettesítő névadó ünnepségeket, gondolom sokan emlékeznek rá, a polgári házasságkötéshez és temetéshez kapcsolódó világi szertartásokat. Ez a Kádár-rendszer egyház politikájának már kevésbé a nyílt üldözésre, inkább a vallás, mondjuk így társadalmi jelenlétének fokozatos visszaszorítására épülő formája volt. Az állam az emberi élet fontos fordulópontjainál is igyekezett az egyházi közösségek helyett a saját szocialista rítusait kialakítani. Nézzük tovább a történelmi emlékeket, nagy történelmi ütközetekről is szólt szeptember 9-e. Kereken 1000-ben esett el első Olaf, Norvégia keresztény királya egy tengeri csatában. Vereséget szenvedett a csapata a vele szemben álló dán, svéd és norvég erőktől. Olaf maga is elesett. A hagyomány szerint a tengerbe vetette magát, amikor világossá vált számára a vereség. Ami még érdekes, hogy Olaf uralkodása szorosan összekapcsolódott Norvégia keresztényé válásával. Erőteljesen, időnként kifejezetten kényszerítő eszközökkel próbálta terjeszteni a kereszténységet Norvégiában és az északi szigetvilágban. Halála viszont nem állította meg a folyamatot. A 11. században Norvégia véglegesen a keresztény Európa részévé vált. Flodennél 1513-ban ezen a napon esett el a skót király, amikor az angol hadsereg döntő vereséget mért az Angliába betörő skótokra. 4. Jakab, valamint a skót főnemesség számos tagja elesett a csatában, a vereség pedig súlyos politikai válságot okozott Skóciában. Szevasztopol eleste a krími háborúban 1855-ben, szeptember 9-én történt, közel egy évig tartott az ostrom, miután az orosz csapatok feladták Szevasztopol déli részét, a Fekete-tengeri flotta egyik legfontosabb támaszpontját, a várost brit, francia és oszmán csapatok ostromolták. Szevasztopol elvesztése a krími háború döntő forduló pontja lett, Oroszország katonai helyzete tarthatatlanná vált, és a háborút végül az 1856-os párizsi béke zárta le. Ezen a napon koronázták meg a 9 hónapos Stuart Máriát 1543-ban, és ezen a napon 1776-ban vált hivatalossá az Amerikai Egyesült Államok elnevezés. A döntés mindössze 2 hónappal a függetlenségi nyilatkozat elfogadása után született, az új név pedig azt is kifejezte, hogy a 13 egykori brit gyarmat többé nem gyarmatok közösségének, hanem független államok szövetségének tekintette magát. Mérföldkő ez a nap a szívsebészet történetében, és zárjuk ezzel az emlékkel ezt az összeállítást. Frankfurtban egy Ludwig Rein nevű német sebész operált meg egy férfit, akinek késszúrás következtében megsérült a szíve. Nos, Rein feltárta a mellkasát, és sikeresen összevarta a szív sérülését, a beteg fel is épült, ami még külön érdekes, hogy 1896-ban történt mindez. És most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Jöjjünk vissza a jelenbe, egy Dankó klubos felvételt hallhatna 2017-ben, egy Mányi koncerten rögzítettük. Anyám, édesanyám, mondd meg kérlek, Budai Beatrix énekel, Sándor Dezsőjé zenekara kísér.

kocsmáros né, szép csádás né, de savanyú a bóra. Olyan, mint a valóságos vadal.

Boldogság valami volt és nincsen, szomorú boldogság, nem adtak semmit ingyen, másokon múlott.

boldogság. Valami volt és nincsen, szomorú boldogság. Nem adlak se.

Ma már a délután folyamán elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a hidegfront előtt még tetőzik a meleg, 30-36 fokos kánikula várható. Pénteken lesz egyébként a leghűvösebb, és utána ismét emelkedni fog a hőmérséklet, de természetesen ilyen magasságokban már nem tud kerülni. Megkértem egy piros rózsa ágat. Fényes György énekel a Dankó Rádióban a folytatásban. Jó reggelt!

Aragorgiás, Omár, Orgona és Sziringa napja is van. Na, ki gondolnád, erős napot, jó reggelt kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják. Szeptember 9-ének hivatalos főnévnaposai az Ádámok. Ez a bibliai férfi név, ugye az első emberpár férfi tagjának a neve, az alapjelentése pedig vörösnek lenni, úgyhogy jelenthet embert, földből valót és vörös színűt is. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Bangó Margit felvételével szeretnék kedveskedni. Veled vagyok még gondolatban, a 100 tagú cigányzenekar kísért.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Kronológiai sorrendben kezdjük Richelieu bíborossal, francia államférfivel. 1585-ben született ezen a napon a három testőr könyvekből. Ha máshonnan nem, de megismerhettük már egészen fiatal gyerekként az ő nevét. 13. Lajos király főminisztere volt, és a 17. századi Franciaország egyik, ha nem a legnagyobb hatalmú politikusaként következetesen dolgozott a királyi központi hatalom megerősítésén és a főnemesség politikai erejének visszaszorításán, bíborosi rangja ellenére külpolitikáját pedig elsősorban az államérdek vezérelte. A 30 éves háborúban a katolikus Franciaország protestáns hatalmakat is támogatott a katolikus Habsburgok ellen, mert Richelieu a Habsburg hatalom gyengítését kifejezetten Franciaország stratégiai érdekének tekintette. Milyen érdekes. Ezen a napon született 1828-ban az orosz irodalom óriása, az orosz realizmus mestere, a világirodalom egyik legnagyobb alakja, Lev Tolstoj, a Háború és béke, az Anna Karenina szerzője. Érdekes még, hogy élete második felében egyre intenzívebben foglalkozott különböző erkölcsi és vallási kérdésekkel is. Nézetei miatt viszont súlyos konfliktusba került az orosz ortodox egyházzal, amely végül kiközösítette őt. Tolstoj társadalmi gondolkodása viszont messze Oroszország határain túl is hatott, például az erőszakmentességről vallott nézetei többek között Mahatma Gandhira is jelentős hatást gyakoroltak, képzeljék el. A modern színház egyik megújítója Max Reinhardt, osztrák színész, rendező, színházigazgató 1873-ban született ezen a napon. A naturalista színházzal szemben ilyen látványos, erősen vizuális előadásokat hozott létre. Ezekben a színészi játék mellett a fény, a zene, a díszlet, illetve a tér is önálló művészeti jelentőséget kapott. Ezen alapon született Bókai Zoltán gyermekgyógyász 1885-ben, a híres Bókai orvos dinasztia tagja. Orvosi, oktatói és tudományos munkásságával hozzájárult a gyermekorvoslás fejlődéséhez. Maga a család több nemzedéken keresztül meghatározó szerepet játszott a gyermekgyógyászat kialakulásában és intézményesülésében is. Szintén ezen a napon született Cliff Robertson, Oscar-díjas színész, 1923-ban több mint fél évszázadon keresztül szerepelt különböző televíziós produkciókban, mozifilmekben. Ha valaki emlékszik a 2000-es évek pókember filmjeire, akkor Peter Parker nagybátyját, Ben bácsit alakította. És ezen a napon született Berceli István, Kossuth-díjas operaénekes, 38-ban. Meghatározó művésze volt az Állami Operaháznak. Különlegessége a pályájának, hogy tenoristaként kezdte, utána bariton és később bass-bariton szerepekben vált igazán jelentőssé. Fischer Ádám, Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zenei igazgatója és a világ egyik legkeresettebb dirigense is. Ezen a napon született 1949-ben. Neki is, és természetesen önöknek is, kedves születésnaposok, sok boldogságot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse mindannyiukat. Az Elfújta a szél című musicalből játszom most részletet. A dal címe A kénő, előadója Jan Zakata.

Jó reggelt, Deris napot kívánok! Nem sokára 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát, addig a Dalóci Együttes játssza Nádas Gábor szerzeményi címet Behunyt szemmel. A következő zenei óra első felvétele Csárdás, a Horgosi Csárda, énekli Balázs Péter, ifja Berki Lélai zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 7 óra van, a Krónika következik.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Karami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
8: Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
7: Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség.
8: Este érkezik a lehűlés.
7: Most pedig következzenek a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
8: Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
9: Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
8: A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kipogásolta, hogy éppen akkor hirdették meg a Szent Istvánról elnevezett programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla.
7: Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre.
8: A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek.
7: Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit média jogászt választotta meg az országgyűlés.
8: A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető.
7: Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt.
8: Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégöknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a diplomaták a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek.
8: Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
0: Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amely kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
7: Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok.
8: A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását.
7: Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben.
8: Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Átfogó kormányzati intézkedéseket sürget az aszbeszt szennyezés ügyében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
8: Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították Magyarországra. A kormány másfél hónapja jelentette be, hogy 3 milliárd forinttal segíti az érintett településeket. A múlt héten pedig közölte, hogy hamarosan kiírják a pályázatot.
7: Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
8: Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni.
7: A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
8: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
10: Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1, 2 vagy 3 cm-es a vízállás.
8: A szóvivő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszain. Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Leli Kréka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decemberre között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A legjobb 16 közé jutott a Bournemouth az angol ligakupában, miután 4-0-ra verte a Lincoln együttesét. Tóth Alex csereként állt be a 62. percben. Megnevezték az aranylabda jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, ellenben 9 PSG játékos igen. Köszönöm a figyelmüket!
4: Közlekedés.
8: Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani.
4: Időjárás.
8: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon már délután lehetnek záporok, estétől másutt is számíthatunk esőre. Napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
7: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
12: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

a csárlétával csárlétázni minden előtte. Kocsmáros néha sisi, hogy a lányát szereti egy valaki. Kocsmáros néha sisi, hogy a lányát szereti egy valaki. A burgosi csárda ki van festve, oda

Jó reggel, derűs napot kívánok! Ez a Damkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 9-e van. Szerda, Hajdú Tibor vagyok. Egészségükre, hogyha most isszák az első kávéjukat, jó étvágyat, hogyha éppen reggeliznek. Jó utat, akik munkába, iskolába tartanak. Vigyázzanak és érjenek oda épségben és időben, hallgassanak közben Damkó Rádiót, jó muzsikát, kár volna siratni, énekli majd Lugosi Kati nem sokára. Hallhatnak majd részletet a Csárdás királynőből, a Hajmási Péter, Hajmási Pált, ezúttal Bódi Barbara énekel. Az örökzöldek között egy 68-as szkampoló sláger is felcsendül majd, a címe Maradj egy percig. Lesz majd kirándulás is, ebben az órában egy újabb kis települést ismerünk meg. Az óra végén pedig Balog Marianni és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezik. Elsőként pedig Vámosi János felvételét játszom. 1956 a keletkezésének éve. Nekünk találkozni kellett. Bágy András és Gédénes György szerzeménye szól. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot! Jó reggelt!

modern klasszikussá válás egyik fontos mérföldköve, hogyha az ember munkásságát már feldolgozzák. Derűs napot kívánok és jó reggelt, a Dankó Rádiót hallgatják. Nos, a pornograsztal ez már megesett. A következő felvételt a Már nem szédülök című Olá József szerzeményt a Csináljuk a Fesztiválban 2024-ben hallhattuk a következő módon: László Evelin és Bűdi Szilárd előadásában.

0: Lánchidáig, sőt még azon is túl. A Nap települése a Dankó rádióban.
1: Törtelközség Pest megyében a Ceglédi járásban találjuk. Vasútvonal nem érinti a települést, a legjobban megközelíthető vasútállomás maga a Ceglédi állomás, közúton tudjuk tehát megközelíteni. A település környéke a Duna-Tisza-közi homokhátság, ezen belül is a Vecsés-Pilis-Ceglét környéki homoklepel részét képezi. Az ősi kristályos kőzet nagyjából 1500 méter mélységben található meg, amely felett a földtörténeti középkor mészkő képződményei helyezkednek el. A mélyebb részeken agyag, szik borítja a felszínt, besnyő, nyilas és ludas a leghomokosabb része a területnek. Legjelentősebb élővize a nyugat-kelet irányban haladó Gerje, a déli részén pedig a nyilas ér folyik, és a körös érrel egyesül. Törtel jelenlegi területe magában foglalja Nyársapát, egykori területéből a már említett besnyőt és nyilast is. Régi Kun telep volt, nevét pedig konkrétan a Kun Törteltől vette, aki társaival 1290-ben vett részt IV. László király megülésében. Egy 1475-ből való oklevélben Törtel szállása néven említették, ekkor Halashoz tartozott, majd Verbőci István nyerte királyi adományul. 1559-ben is szerepel a neve a török kincstári fejadólajstromokban, a budai Livához tartozó községek között sorolták fel, akkor 49 adóköteles házzal. A 18. század elején a kunszentmiklósiak birtoka volt, akiktől aztán Csere útján Bábonyi Balogantal birtokába került egy oklevél szerint. Érdekes, történelmi kultúrtörténeti emléknek is mondhatjuk, hogy Törtel egyik földesura Marton Károly a 19. század elején bizonyíthatóan egy 12 tagból álló cigánybandát tartott, és tőlük származtak az ország legkiválóbb zenészei, a Rácz, a Zsákai, a Cenke és a Völgyi nevűek. Törtelen a tagosítás pedig már 1845-ben megtörtént. Ha erre járunk, érdemes megnéznünk római katolikus templomát, 1802-ben épít tették a temetőben talált gótikus templom köveinek felhasználásával, klasszicista stílusban. Református templomát 2000 augusztusában adták át. Egy nagyon szép milleniumi emlékparkot alakítottak ki. A Patik horgásztóhoz biztosan elsétálnék, baktatnék a Kákás tanösvényen, illetve a korábban említett Gerje patak mellett is nagyokat lehet kirándulni, úgyhogy érdemes felkeresni Törtelt, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. Legyenek minél többen. Önöknek szól Kálmán Imre csárdás királynőjéből a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Bódi Barbara előadásában Jónás Géza és zenekara kíséretével most.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára népzenei nyomozóirodánk Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezik, addig Jónás Géza és zenekara muzsikál. 8 órakor hírek, a következő zenei óra első felvétele pedig a Hogyan tudnék élni nélküled, Demjén Ferenctől. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ezen a héten folytatjuk a nyomozást a múlt heti dallamcsoport után, amelyet a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordoz, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama néven. Mivel a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban, elszakítva a funkciótól, a kecskés elnevezés terjedt el.

A szélműves együttes feldolgozásában rengeteg hatás keveredik. A közismert ritmus azonnal behívta a modern balkáni folk esztétika zenei elemeit és motívumait. Ez a zenei köznyelv tercelő és uniszonó részekkel dolgozik, megengedve a hangszerek szólisztikus szereplését is, egyfajta táncfüzérben sorolva a dallamokat. A hangszerelés újabb színt ad, a tuba basszusa, valamint a klarinét hangszíne és glisszandói miatt lehetetlen elvonatkoztatni az ezen a területen egyébként nem jellemző klezmertől sem.

a végső csavar pedig az egész kompozíció felett egy frigyes színezetű, eredetileg kötetlen ritmusú moldvai dal lebeg, mintha ellenpontozni akarná a hangszerelési utalásokat. Az összeállítás végén pedig a jól működő popreceptek kerültek elő, szekundtranszpozíció és ritmusváltás. Így az eklektika egy moldvai táncban teljesedik ki.

0: A Szélműves együttes feldolgozása hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Vidékfejlesztés.

0: Kedvezményezési programot indít a kormány, folytatódik a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kanada között. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Újabb állomásához érkezett a kereskedelmi konfliktus az Egyesült Államok és Kanada között. Washington közölte, hogy leállítja a számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját északi szomszédjától. Közben életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikre vonatkozóan. A két ország között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi háború, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Szerda van, 2026. szeptember 9-e, 9 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is, vagy megengedik, hogy én Önökhöz kapcsolódjak jó muzsikával. Édesanyám kössön kendőt énekli Tarnai Kis László hamarosan. Reggeli világzenénk a Bubamara, Szilva Fácska, Lovasi András és a Budapest Bár jó voltából. Hallhatják Koncsuzsától az André című 1970-es slágert. Fényes Szabolcs Békefi István Rigó Jancsi című operettjéből pedig Klára és Jancsi kettősét Kalmár Magda és Korondi György énekel ezen az 1974-es felvételen. Hamarosan egészségpercek, lesz főzőcske, de okosan, majd 3-4-9 előtt nem sokkal. Elsőként pedig Csárdás, Nem zörög a haraszt, Bojtos Luca és Egri József előadásában, idősebb Sárközi Lajos zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
1: 4:09 van, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ne haragudjanak a rossz hír hozójára, de a helyzet az, hogy most következik az allergiások számára talán a legmegterhelőbb időszak az évben, ugyanis elérte szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása. Érdemes ilyenkor figyelni a pollen előrejelzéseket. Valamikor, majd amikor megjött a hideg front, a hét második felében valamelyest javul majd a helyzet, de az is igaz, hogy némiképpen később kezdődött az allergia szezon, a szakemberek szerint annyira nem is erős, mint lehetett volna. Hát mi köszönjük szépen, akik szinte a semmiből újra találkozunk allergiás tünetekkel. Az én esetemben például ez úgy van, hogy éveken keresztül semmi, aztán egyszer csak elkezd viszketni a szemem, és legszívesebben kivakarná az ember. Rengeteg tippet adtak már az elmúlt évtizedekben a szakemberek, de arról viszonylag keveset beszélünk, hogy mennyire fontos a gyakori hajmosás, hogy mindig átöltözzünk, amikor hazaértünk, és az utcai ruhát vegyük le, és a gyakoribb ágynemű mosás is sokat segíthet a tünetek enyhítésében. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. És hallgassunk Dankó Rádiót. Tarnai Kis László énekel a folytatásban, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

8.37-kor kellene Szeged Rókusról Békés Csabára indulni egy személyvonatnak. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ehelyett pótlóbusz közlekedik, az M5-ösön pedig a Pest felé vezető oldalon Kecskemét térségében történt baleset. A belső sávot lezárták a 84-es kilométernél. Nagy a torlódás, vigyázzanak, jó utat kívánok. Reggeli világzenénk a folytatásban a Buba Mara, Lovasi András és a Budapest Bár felvétele, este 9-től pedig még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban érdemes lesz hallgatni.

0: rózsám.
1: Őszinte leszek, évtizedeken keresztül a kapor nekem mindig a tökfőzelékkel volt rokon, és úgy gondoltam, hogy más ételben, hát, hogy is mondjam, csak nem szívesen ízlelném. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Megváltoztam, legalábbis a kaporra kapcsolatban való viszonyom mindenféleképpen, és kiderült, hogy egészen különlegesen finoman lehet vele fűszerezni. Nos, egy kapros, kefires csirkét fogunk elkészíteni majd nem sokára gondolatban a Dankó Rádióban. Addig most Konzsuzsa felvételét hallhatják. Ez az André a Dankó Rádióban.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Kapros kefíres csirke mellett készítünk, nagyjából fél kiló csirkemellhez egy deci kefírköl, egy kávé és kanálnyi mustár, hogyha valaki túl intenzívnek érzi, vagy tart tőle, akkor lehet egy picivel kevesebb, néhány csipet fekete bors, egy evőkanálnyi finomra aprított kapor, ízlés szerint só, egy közepes darab vöröshagyma és egy nagyon kevés olívaolaj. Elsőként egy nagyobb üvegtálban elkeverjük a kefírt, a mustárt, sót, borsot és a vágott kaprot, és ebbe tesszük a kicsi méretűre felkockázott csirke mellett, összekeverjük, és nagyjából érdemes 3/4 órára félretenni. Közben megtisztítjuk szépen lassan a hagymát, ilyen fél centis széles karikákra vágjuk, és egy méretes tűzálló tálba teszünk egy nagyon kevés olívaolajat, és utána egyenletesen beleterítjük ezt a kefíres húst, a tetejét megszórjuk a hagymakarikákkal, pici olívaolajat öntünk rá, lefedjük alufóliával, betesszük az előmelegített sütőbe, és 180 fokon nagyjából 20 percig sütjük. Levesszük az alufóliát, visszatesszük a tálat annyi időre, hogy kapjon egy kis színt a teteje. Langyosra hűlve, párolt rizssel javaslom fogyasztani, nagyon finom lesz, és egyáltalán nincs benne túl sok kalória. Jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, Fényes Szabolcs Békefi István Rigó Jancsi című operettjéből csendül fel részlet, Klára és Jancsi kettőse, Kalmár Magdát és Korondi Györgyet hallhatjuk ezen az 1974-es felvételen, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépem, fém barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a nyugdíjasztatás, a búcsú napja épp ma van.

Hát igen, egy életet töltöttünk itt együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg műhely? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a vekker csörgése, a hajnali villamosok álmosító, zötyögő zakatolása, a gépek harsogó muzsikája, a cimborák törmögése, és az inasok, bocsánat, az ipari tanulók féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával.

egy padra, vagy sétálsz Budán, térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát.

Berki Péter és zenekara muzsikál a folytatásban, felkészül Hankó József és zenekara. Derűs napot kívánok! A hírek után ugyanis ők kísérik Tolnai Andrást, a nóta pedig, amivel a következő zenei órát nyitjuk, a Zöld Erdőben jártam. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új Bor királynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Eloltották a tüzet Hortobágyon. Este hidegfront érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil, 1 ukrán moldovai határátkelőnél, 1 nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig

0: Megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossziszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásokban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok, értesült a Reuters. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig az országfásítási programban, és további 300 ezret a település fásításaiban, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A cél, hogy minél nagyobb terület részesüljön a növekvő erdők jelentette pozitív környezeti változásokban, hangsúlyozta a tárca. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 9-e van, szerda, 6 perccel múlt, 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is, hogy belefordulunk a délelőttbe, olyan nótánkat hallgatunk, mint az alkonyat száll a pusztára, vagy a Boltja már szívedben fájdalom, előbbit Szegedi Csaba, utóbbit Szóka Júlia előadásában. Az örök zöldek között Zalatnai Sarolta sláger, a Félteni kell, fonográf dal, a Mondd, hogy nem haragszol rám is hallható lesz. Elsőként pedig már is operett részlet a Bob Hercegből, Bob Herceg belépője, előadója Csák József. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Születésnapos köszöntés. Remélem Istvánnal tudunk beszélgetni. Valahol a felvidéken. Mindjárt meg is kérdezem, hogy merre felé lakik.
1: Hello.
0: Jó reggelt, kívánok, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Az lett volna az első kérdésem, hogy merre felé tetszenek lakni? A telefonszámból arra következtettem, hogy felvidék, de azon belül merre?
1: Nagy-Tárkány.
0: Aha.
1: Szlovákia, igen.
0: Értem. A kedves felesége volt az, aki felbújtott engem a köszöntésre. Vilmi, a lányai családjával és az unokáival szeretnének nagyon sok boldog születésnapot kívánni, erőt és egészséget és sok-sok-sok-sok-sok együtt töltött időt. Ehhez kapcsolódom én is. Sok boldogságot, Isten éltesse.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A százados úr Seje Hajt kérte a felesége, hogy játsszuk le, önnek Enei Gábor lesz az előadó. Ez a kedvenc nótája, van-e valamilyen kapcsolódása hozzá?
1: Van több, de útlevelkezelő voltam, és az uniform is, hát a százados úr.
0: Értem, értem.
1: Olyan rangba is.
0: Melyik határát kellően dolgozott?
1: Sátoralja, Újhel, Torna, Nádaska. Meg
0: Pátin. Értem. Hát kívánok minden jót önnek, és a kedves feleségének, és a családjának is, a nótát pedig már is meghallgatjuk. Isten éltesse, István, minden jót!
1: Köszönöm szépen!

0: biztatója. Barna kislány se jelaj, barna kislány lesz az elsiratója.
1: A fővárosba bevezető utak még mindig viszonylag nehezen járhatóak, a Budaörsi, az M3-as bevezető, az Üllői út, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, a Kerepesi út kivételesen, ha jól látom, egészen jól autózható, néhány busz még mindig megnövekedett menetidővel közlekedik, köztük például a 8-asok és a 22-es buszok. Az M5-ösön korábban történt baleset még mindig megnehezíti a közlekedést, a Pest felé vezető oldalon a 84-es kilométernél, a 2-esen pedig Szendehely és Récsák között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, az 50-es kilométernél kell útszűkületre számítani, vigyázzanak, jó utat kívánok! Örök zöldek a Dankó Rádióban a folytatásban. Elsőként Majlát Júlia és ifja Kalmár Tibor szerzeménye, a Valaki kell nekem is, csendül fel a Csini babából. Kovács Felicia Flóra énekel.

Mondhatnánk, hogy egy a számtalan fonográf sláger közül a következő felvétel, a Mondd, hogy nem haragszol rám című dal, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, de ennek is megvan a maga különlegessége. Szörényi Levente írta a zenét, Bródi János a szövegét. Az egyik érdekessége, hogy Bródi itt nem egy rájellemző társadalmi közérzeti, közéleti szöveget írt, hanem egy nagyon személyesnek ható szerelmi vallomást. A másik pedig, hogy stílgitáron játszik a felvételen. Tudják, ez az a hangszer, amit nem újakkal fognak le, hanem egy ilyen, hát akár fémdarabbal, vagy egy üveggel fogják le a húrokat, és ettől ad ki ilyen egészen különleges hangot, és lehet gyönyörűen csúsztatni az ember ujját. A hangszer nyakán egészen különleges hang, amit kiad magából, ezt élvezhetjük a következő néhány percben. A fonográf felvétele forog.

kis rendezvúk és szajnapart is már is, tudjuk ezt Párizs, gyerünk tovább. Szép szinyorinák, stengervék

Ma ünnepli születésnapját Fenyvesi Gabi szívből kívánunk minden jót, Isten éltesse, derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Az énekesnő szinte a közönség szem előtt nőtt fel, hiszen addig 16 évesen még tinisztárként indult a pályája a táncdal korszakban, de a mai aranylemezekben olyasmiket is hallhatnak róla Tölgyi Krisztántól, amit eddig talán nem is tudtak, és persze néhány örökzöldjét is lejátsszuk, majd érdemes lesz hallgatni a műsort a folytatásban is. Most jön az öreg fiú dala, előadója Mikó István, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

még 20 éves az ember. Dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell. S oly édes még az illatos tavasz, 20 éves vagy,

20 éves vagy, s mindezt meg se látod. Úgy szeretnél felnőtt lenni már, ne kergess.

bűbáj, sem varázs. Míg sóhajtássá halkul el az égnek, a szilajlánkból lesz elít parázs.

Örtel volt ma reggel a naptelepülésed, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ez a Cegléd-től, mint egy macskaugrásnyira lévő település. Ha már Cegléd, itt született Zsengellér Gyula, egykori válogatott labdarúgó. A folytatásban őt mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Addig a Stúdió 11 előadásában hallgatjuk meg a Nagy Utazást. 10 órakor hírek utána aranylemezek Tölgyi Krisztával. Jó ebédhez szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket. 2 órától Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat, indul Szívküldi Szívnek szívesen kívánság műsorunk a Dankó Rádióban. A ma reggeli műsort akár egészében vagy részleteiben visszahallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Holnap reggel 6-kor találkozunk ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: megyéről vármegyére. Pest.
1: A labdarúgás Paganinije. Zsengellér Gyula. Az iménti megállapítást egy török újság hozta címoldalán, és ez egyáltalán nem volt túlzás. Az 1915-ben a Pest vármegyei Cegléden született középcsatár, világbajnoki ezüstérmes, Európa válogatott, kétszeres európai aranycipős. A magyar nemzeti csapatban 39 mérkőzésen 32 gólt szerzett, ezek közül 5-öt az 1938-as franciaországi VB-n. Zsengellér Gyula a Ceglédi Vasutas Sportegyesületben kezdett focizni, majd Salgótarjában írta alá első profi szerződését, 20 esztendősen. 1936-tól az Ábel becenévre hallgató futballista 12 káprázatos szezon töltött el Újpesten, ahol 302 bajnoki mérkőzésen 368 gólt szerzett. Négyszeres bajnok és ötszörös gólkirály lett. Később játszott Olaszországban az AS Roma és az Ancona, majd Kolumbiában a Deportivo Samarios csapatában. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS a világ legsikeresebb első osztályú góllövői között tartja számon 394 mérkőzésen szerzett 416 góljával. 1953-ban vonult vissza. Ezután Olaszországban, Görögországban és Cipruson edzőként dolgozott. A földközi tengeri szigeten a Larnakával bajnok, az Apoellel kupagyőztes lett. Majd 2 éven át a válogatott szövetségi kapitánya is volt. 1999-ben hunyt el Nikóziában. A világhírű labdarúgó hamvai szülővárosában, Cegléden nyugszanak, ahol a Sportmúzeum kiállító terme Zsengellér Gyula nevét viseli.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Újra kezdte a magyar vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. Este hidegfront érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak. 2 civil, egy ukrán moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csak nem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az energetikai szakértő szerint a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. Hozzátette, arra számít, hogy a magyar kormány

0: próbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát terméket hirdető cégeknek. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Azok a vállalkozások, amelyek ezt nem tudják igazolni, szankcióra számíthatnak a versenyhivataltól. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott három helyett 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai válogatásunk első részében hallhatják például a Neoton, Korda György, Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula, Dolly, Kovács Kati és Szécsi Pál, valamint Máté Péter felvételeit. Illés Lajos és Bródi János Ó kisleány című dalával kezdünk az Illés előadásában, majd Delhusza John és Demjén Ferenc Csak egy szép szemű csavargó című szerzeményét énekli Szűcs Judit. Jó szó!

A vágyódásról szól az aranylemezek következő két dala. Hány kis katona küldte a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorban a szerelmének, Pásztor László és Esnagy István Kell, hogy vágy című dalát a Neoton előadásában 1968-ban. És hányan kérték már a Keresztapa című filmzenéjének főmotívumát Nino Rota zenéjével és Váradi Zsuzsa magyar szövegével. A Gyöngéden ölelj át című örökzöldet Korda György előadásában hallgatjuk meg az aranylemezek.

liftból, de ügyes nagyon. Még most is, ha ki nem dobom, folytott csókom, sok a jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam. Épp ezért a távirat is stílus, bármi is történt a szobában, én letagadom és elutazom. Kérem a csomagot, kérem a liftet. Na te ilyet, maga hazug. Nem, hozzám ne érjen. Nem érdekel, hogy 20 éves. Na jó, nem bánom egy búcsúcsókot, de csak a földszinten, hogy még ki tudjak szállni idejében. Én Lady Astor, s ön egy kis liftboy, de ügyes nagyon. Még most is, ha ki nem dobom, folyton csókol, sok a jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam. Épp ezért a távirat is stílus, bármi is történt a szobában, én letagadom és elutazom. Még a mai napon, igen, elutazom.

1966. május 1-én egy zenés szórakoztató műsorral várta nézőit a televízió. A helyszíne a Vidám Park volt, amit erre az alkalomra átkereszteltek TV Parknak, és a legnépszerűbb színművészek közreműködtek a revüben. Agárdi Gábortól Sinkovics Imréig. A tematika finoman érintette a korabeli problémákat is, például azt, hogy éveket kellett várni egy autóra, és az is legfeljebb egy Trabant lehetett. De egy fiatal párnak már ez is elérhetetlen álom volt a 60-as években. Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula egy ilyen fiatal pár szerepében ült be a vidámparki Dodge-embe, ahol autóhíján arról énekeltek, hogy egy menet 2 forint. A szellemes dalszöveget Romhányi József írta, a fülbemászó zenét pedig tematikus hétvégénk főszereplője Hajdú Júlia komponálta. Ezt a felvételt ma hallhatják először az aranylemezek.

A Tessék választani rádiós dalversenyen 1977-ben a harmadik helyezést érte el Gábor Espál és Szenes Iván Mindent, ami szép című dala. Kovács Katit pedig előadói díjjal jutalmazta érte a zsűri. Az aranylemezekben hallható felvételen a Stúdió 11, a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia Vokál közreműködött. Utána pedig Szabó Gyula és Csala Zsuzsa, vagyis Dr. Bubó és asszisztense Ursula magyar hangján csendül fel a népszerű rajzfilm sorozat zenéje, Deák Tamás és Romhányi József szerzeménye az aranylemezekben.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Én, mint az egyetem boa konstrektora, doktorrá fogadom önt, bubó, bubó.

0: sor, diktál a beteg, írja a doktor.
1: Beszél majd az utókor.
0: A doktor buborról. Köhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalagos.
2: Beszél majd az utókor.
0: A doktor buborról. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak

Ma már voltak dalok az aranylemezekben a vágyódásról, amit most megtoldunk egy kis reménnyel is. Az 1972-es Sanremói Dalfesztivál második helyezett dala a Come le viole magyar változata következik. Peppino Gagliardi világslágeréhez Vándor Kálmán írta a magyar szöveget, és Szécsi Pál énekelte el az Express együttes és a harmónia vokál kíséretével. Mint a violák.

A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját és benne az aranylemezeket hallgatják. Szomorú évforduló van ma, hiszen éppen 42 éve, 1984. szeptember 9-én rázta meg az országot a hír, hogy mindössze 38 éves korában elhunyt Máté Péter dalszerző előadó művész. Én akkor még kisgyerek voltam, de emlékszem arra, amikor bemondta a hírt a rádió, és a nagymamám sírva fakadt a konyhában. Sok hallgatónk írta meg hasonló emlékét a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. Máté Péter ugyanis olyan művész volt, mint egy családtag. A szerzeményeivel, az előadásmódjával, a hangjával képes volt mindenki szívéig eljutni, és a közönség szeretete a mai napig kitart. A feledhetetlen Máté Péterre három szerzeményével emlékezünk, melyeket testvéreként szeretett alkotótársával, jó barátjával, S. Nagy István dalszövegíróval közösen írt. Az Egyszer véget ér, az Ott állsz az út végén, és a Zene nélkül mit érek én következik az aranylemezekben Máté Péter emlékére.

Az aranylemezek első részét az Express együttes előadásában a Körhinta című világsláger feldolgozásával zárjuk. Majd a 11 órai hírek és az időjárás jelentés után Soltész Rezsővel indítjuk a folytatást itt a Dampurában.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. Újabb járatokat töröltek a brit repülőtereken, Budapest is érintett. Este hidegfront érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balog Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak. 2 civil, egy ukrán moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Moszkva közölte, az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek meghalt és 29-en megsebesültek a Fekete-tengeri Novoroszijszk elleni ukrán dróntámadásban. A nemzeti kisebbségek jogainak védelmében hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman, közölte az alapvető jogok biztosának hivatala. Ezzel kapcsolatban közös munkacsoportot is létrehoznak. A testület a kárpátaljai magyarokat, illetve a magyarországi ukránokat érintő alapjogi jogsértések esetén léphet fel. Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban Kárpátaljára látogat, hogy személyesen tájékozódjon az ott élő magyar közösség helyzetéről. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és web alkalmazásra épülő Európion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága, az

0: Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% alatt maradt. A párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál felmérései szerint. Budapesten az éves drágulás csak nem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyei székhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgó-Tarján. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Újabb járatokat kellett törölni a brit repülőtereken. Ugyanaz az országos légirányítás adatfeldolgozó rendszerét estére kijavították, de nagy mértékben feltorlódott a forgalom. Ma délelőtt összesen 280 járatot töröltek, többségüket a londoni Heathrow repülőtéren. A kiesés budapesti járatokat is érint. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Aranylemezek.
2: Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválról robbant be Soltész Rezső és S. Nagy István dala A szóljon hangosan az ének, és azonnal sláger lett. A fülbemászó vidám dal elnyerte a második helyezést, Soltész Rezső előadói díjat kapott, Máté Pétert pedig a hangszerelésért díjazták. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Minden asszony életében jön egy pillanat, és hogy mi ez a pillanat, és milyen lavinát indíthat el, arról Vértes László és Szenes Iván örökzöldjéből tájékozódhatunk, amit Vámosi János énekel az aranylemezekben. És ha nem sikerül azon a bizonyos pillanaton túllendülni, akkor jön az, amikor az egyik fél azt mondja, ügyvéd úr, válunk. Ez már Szirmai László örökzöldjének a címe, amit a nagyszerű komponista előadó művész 2021-ben a Dankó Rádió élőadásában is előadott.

szeretne olyat tenni, amit nem szab. A férjében minden áll,

0: hétköznap 10-től délig a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megpörül.

szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk,

csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a vállók, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Üdvéd úr válunk, szép csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk. A vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára sincs tanul. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr,

0: bocsássát meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: A Duna népszerű zenés műsora a Csináljuk a Fesztivált 2024. januári döntőjében a győztes Ler István és Horváth Csárli szerzeménye a Nézz az ég felé című dal lett. A műsorban Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy adta elő, de az aranylemezekben most az eredetit hallgatjuk meg 1994-ből. Csárli felvétele előtt azonban még 1971-be is teszünk egy kis kiruccanást a képzeletbeli időgépünkkel, és meghallgatjuk Varannai István és Esnagy István Füttyös Peti című dalát is az Echo együttestől.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

A magyar könnyű zene szerintem egyik, hanem a legpimaszabb dalával folytatjuk az aranylemezeket. Szomszédasszony, fütyülök a lányára. Pályer András és Esnagy István örökzöldjét a Stúdió 11 kíséretével Aracki László énekli.

Ma ünnepli a születésnapját Fenyvesi Gabi énekesnő, aki a 60-as években tinisztárként robbant be a köztudatba. 2020-ban a Beat Korszak blogra készített vele egy interjút Csatári Bence történész, zenei szakíró, amiből kiderült, hogy Fenyvesi Gabi Budapesten az egykori Híradómozi épületében született. Édesapja és az ő testvérei is játszottak valamilyen hangszeren elég magas szinten. Fenyvesi Gabi is már 5 éves korától tanult zenét a 7. kerületi Kertész utcai zenei általános iskolában. Ránki Dezsővel jártak együtt szolfézsra, és zongorázni is tanult, illetve kórusban énekelt. Ebből az iskolából előszeretettel hívtak reklámfilmekbe vagy színpadi feladatokra gyerekszereplőket. Így aztán Fenyvesi Gabi is bekerült egy Fehér Klára darabba, kvázi gyerekszínészként. Később a szüleitől hegedűt is kapott, és azon is megtanult játszani. Innen pedig idézem az énekesnő saját szavait ebből az interjúból. Távlati céljaim között szerepelt, hogy operaénekes legyek, amire megvolt minden esélyem, tekintve, hogy a zenei képzettséghez abszolút hallás is társult. Ezen kívül persze nagyon sokféle könnyű zenét is hallgattam, kiválogatva belőlük az igazán igényeseket. A jó szólt például nagyon szerettem. Amikor pedig a 8. kerületi Bezerégy utcai gimnáziumba jártam, igyekeztem minél több időt a közeli Erkel színházban tölteni, hogy egy kis muzsikát szívjak magamba. Ezután jött a zenekonzervatórium, akkor főiskolai szintű képzéssel, valamint szereztem egy másik diplomát is a Színház és Filmművészeti Főiskola operett tanszakán Vámos László vezetésével. Ha ez még nem lett volna elég, elvégeztem 3 évet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán is, mert érdekelt az emberi test működése. Nyilván választanom kellett a lehetőségeim közül, ezért hagytam abba az orvosképzést. Eddig tartott az idézet, és szerintem velem együtt sokaknak mondott újat ez a cikk. És talán azt sem tudták, hogy Fenyvesi Gabi a Magyar Bridge Szövetség kommunikációval foglalkozó munkatársa. A férje mester bridgező volt, és az ő javaslatára kezdett anno az énekesnő is kártyázni. Mint a Nőklapjának nyáron adott interjújában mondta, mindenkinek ajánlja a bridget, mert gondolkodós, számolós játék, amivel az ember remekül karban tudja tartani az agyát. Mi pedig most zenével teszteljük a memóriánkat, hogy vajon megy-e még a szövegük, hiszen 3 népszerű örökzöld táncdal következik Fenyvesi Gabi előadásában. A Figyel a mama, az Ádám hol vagy, és a Nem uram, nem, nem, nem. Önöknek jó énekelgetést, Fenyvesi Gabinak pedig sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok.

Horváth Jenő és Rákosi János Ma este nem gondoltam rá című klasszikus örökzöldjét Bíró Attila hangszerelte át, és a már is hallható felvételen a 100 tagú cigányzenekar kíséretével Bangó Margit éneki az aranylemezekben. Ma este

Kedves hallgatóink, lassan dél lesz, vagyis elérkeztünk az örökzöld válogatásunk végéhez. A mai adásunk zárásaként a Jereb együttest és a Szerencsés Flótások című szerzeményt hallhatják. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Jó szórakozást kívánunk a Jó ebédhez szóló nótához, amivel Budai Beatrix várja önöket. 2-től 5-ig pedig hallgassák Gál Zoltánt, aki Nemes Niki szerkesztővel ma is az önök zenei kéréseit teljesíti a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánság műsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezeket holnap is 10

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Nyilvánosságra hozták az előző kormány titkos határozatainak első részét. Mai félig lehet kitölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a Európion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hibahatáron belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűsége listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kérdés sor az egyeztetés.kormány.hu oldalon érhető el. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc.

0: Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. A német kancellár szerint Oroszországban hónapokig készítették elő a lipcsei dróntámadási kísérletet. Friedrich Merz a Bundestag vitájában azt mondta, hogy a merényletkísérlet kifejezetten Németország ellen irányult, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez. Végül pedig az időjárásról. Délutántól a nyugati megyékben száporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A felnőtt boldogsága a csend, a lélek csendje, az érzések harmóniája. A felnőtt ember ebben a komoly csendben éli meg az öröm nagy pillanatait. Hankis János, orvos, író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 9-én szerdán is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen két óráig. A Baj van, nagy baj című csárdással indul a mai műsor. Előadja Szőlősi Emese. Aztán hallgassuk meg a Csicsak Rózsám hallod című csárdást is. Ekkor már Buta Árpád Attila énekel. A zenekarokat Miskolci Balogh Zoltán és Szomora Zsolt prémás vezeti. Jó rádiózást!
3: Baj!

Az Országúton hosszú a jegenyesor című nóta hallgatása közben magunk elé képzelhetjük a régi falusi útat, amelynek két oldalán sudár jegenye fák állnak, mintha őriznék az arra járók minden történetét. A jegenye mindig is különleges fája volt a magyar tájnak, magasra törő koronájával messziről is útmutatóul szolgált, és ott állt falvak, tanyák, utak mentén. A magyar nóta világában egyetlen egy jegenyesor is elég ahhoz, hogy felidézze bennünk a régi időket, az ismerős tájat, szép emlékeket. Erdélyi Mihály csárdását Mészáros Adél előadásában halljuk Nyári László zenekarának kíséretével, majd a csokor zárásaként a Három bokor saláta című melódiát Bányai Márton adja elő. No de még előtte Farkas Rozika Radis Ferenc zenekarával nótázik, a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával is kitüntetett énekesnő a Gyászba borult az életem te miattad című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, és elsőként Máris Szóljon Pete Lajos és Palmer Kálmán közös szerzeménye Páros csillag az ég alján címmel, előadja Egri József, kísér Csóka Gyula zenekara.

0: rakják a legénynek, úgy adják kis angyalom. Fehér tányérban rakják a legénynek, úgy adják kis angyalom.
1: A magyar puszta egyik legszebb látványa a ménes, a szabadon vágtató lovak, a paták dobbanása, a szélben lobogó sörények, mind-mind a szabadságot, az erőt és a végtelen magyar tájat idézik. De néha a békésen legelésző ménes is megriad, egy villám, egy hirtelen támadt vihar, és a lovak szétszaladnak a pusztán. A magyar nóta világában pedig ez a kép már egy emberi lélek viharát is jelentheti. Erről a különös szomorú párhuzamról szól most a nóta, melynek szövegét Agyagfalvi Hegyi István írta, zenéjét Solti Károly szerezte, címe Megriadt a ciframénes, előadja Nádasdy László Baranyai Istvánnal és a zenekarával, majd Kollár Katalin, Dócs Péter és Sánta Zsolt is dalra fakad, a Szórja a nap aranysugarát, az Akinek a lelke beteg és a Hajátok cigányok című klasszikus magyar nótákkal folytatjuk a sort, Dankó klubjainkon elhangzott produkcióinkkal folytatjuk műsorunkat.

és még egy ráadásra is volt idő. Johann János és zenekara az Én rózsám rózsaszín szoknyája című csárdást muzsikálta itt a Dankó Rádióban. Egy újabb jeles napra ébredtünk, hiszen 60-i kis Gyöngyi előadó művész, énekesnő ma ünnepli születésnapját. 60-i kis Gyöngyi neve már évtizedek óta összeforrt a magyar nótával, hiszen pályája fontos állomásához érkezett 1984-ben, amikor a Nyílik a rózsa énekes verseny női győztese lett. Azóta számtalan fellépés, rádió, televízió műsor, lemez és sok-sok felejthetetlen nóta őrzi jellegzetes, szívből jövő előadását. Művészetét több rangos elismeréssel is jutalmazták, Cselényi díjjal, a Magyar Arany Érdemkereszttel, és 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díját is átvehette a Magyar Zeneházában. Kedves Gyöngyi, Isten éltessen nagyon sokáig erőben és főleg egészségben, még sokáig énekelj nekünk. Jó kívánságaimat a Dankó Rádió egésztábja nevében tolmácsolom. A folytatásban természetesen a születésnapos énekel. Felcsendül a Van egy ház a Tiszaparton, a Rózsafa bólogat a kert közepén és a Pruszlikomon piros rózsa című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

Hajnal Nikolett és Jenei Gábor két vidám csárdás felvételével folytatjuk műsorunkat. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Elhangzik az Elmegyek én és az Ez a vonat most van indulóban című csárdás. Fogadják sok szeretettel!

A soron következő énekes összeállításban helyet kap a Hullámzó Balaton tetején című Sárközi Ferenc szerzemény, előadja Mészáros János Elek, majd Benedek Fi Katalin és Kapi Gábor nóta kettősét halljuk, valamint az Egy-két csók Cserebere csók című csárdást. Zárásként az Ég a kunyhó ropoganát című dalt énekelhetjük majd együtt Nógrádi Tóth Istvánnal. Elsőként pedig egy varázslatos hallgatót nyújt át önöknek Várnai Adrien ifjabb Sárközi Lajos zenekarával, címe: Ha szívedbe zárnál, szebb lenne az élet.

semmiket. Németh Csicsó József és a zenekar a muzsikáladásunk első részének utolsó perceiben. Tartunk egy kis szünetet, de jövünk vissza a legfrissebb hírek után. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: A dízel drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Újra kiírják az MVVH 3 elnök helyettesi pályázatát. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, közösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Újra kiírják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az MVVH elnökévé korábban Unger Anna politológust, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnádi Katalint, a központi nyomozó főügyészség ügyészét választotta meg az országgyűlés. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A betegség ellen hatékony vakcina rendelkezésre. Négy közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Dzsidába és Ammánba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos

0: visszaállítását. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál, amely több mint 1000 féle borral és pezsgővel várja a látogatókat a budai várban. A magyar pincészetek mellett idén az amerikai kontinens borvidékei kerülnek a középpontba. Kaliforniától Chilén és Uruguayon át Brazíliáig számos különleges bort lehet megkóstolni. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Már is az egyik legnépszerűbb csárdás csendül fel. Egy kicsi ház van a domb tetején címmel. Énekeljük együtt Gáspár Anival és Karcagi Jánossal. Kísér Németh Csicsó József zenekara, majd Bazsamári Libájáról Tolnai András mesél. Ekkor már Csóka Gyula prímás vezeti a bandát. Fogadják sok szeretettel!

Az imént Tolnai András előadásában a Szeretőm Dunántúli című csárdást is hallottuk. A soron következő dalösszeállításban Kosár Szabolcs előadásában az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája című csárdás is felcsendül, majd Jákó Verát is hallani fogjuk, az Üssekő Én nem törődöm a világgal című csárdással érkezik, sajnos már csak képzeletbeli színpadunkra. De helyet kap még a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című dal is, Simon Boglárkát halljuk ekkor, elsőként már is Csala Judit nótázik. Rácz Zsiga és Skodai László szerzeményét halljuk, az Én ajkamról már ellopták a nótát.

Várjatok még őszi rózsák, ne mondjatok búcsút a szép nyárnak. Igazán aktuális Szerdahelyi János és Nádasdy Géza szerzeménye, amit most Kalinánikő előadásában hallunk, kísér Lakatos Miklós zenekara.

Könnyek nélkül élni könnyebb, tűnjön el a bánat. Szerdahelyi János nagy klasszikusát a folytatásban Csík József előadásában halljuk, majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nóta kettősét Bangó János zenekara kíséri. Ez az Este van, én pedig várok rád című andalgó lesz, majd Nemes Ildikó és Újvári Marika a Tagadom, Tagadom és a Tíz pár csókot egy végből című csárdást nyújtja át a Dankó család tagjainak. Fogadják sok szeretettel!

Ökrös Oszkár cimbalom virtuózítása utánozhatatlan. Most hallgassuk őt, a Kossuth Díjas előadó művészt, egy román dojna és hóra szól itt a Dankó Rádióban.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A folytatásban a dorozsmai szélmalomról szól a nóta. Volt idő, amikor nem is egy, hanem 23 szélmalom állt Dorozsma határában. A szél hajtotta a hatalmas vitorlákat, a malom kövei pedig őrölték a búzát, a kukoricát, az árpát. A mai napig látható híres dorozsmai szélmalmot Cékus Andor építette 1821-ben, majd 1900-ban Faragó György tulajdonába került. Ez a malom azonban nem csak a régi molnárok emlékét őrzi, hiszen Dankó Pista egyik híres nótája révén dorozsma szélmalma országszerte ismerté vált. Hát hallgassuk meg ezt a jól ismert csárdást Morvai Pálma előadásában, majd a Szólj-szólj csalogány című Magyar Imre és Brand István szerzeményt Kovács Apolónia nyújtja át hallgatóinknak. Fogadják sok szeretettel!

Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában, énekli a folytatásban Gáti Pál Miskolci Balogh Zoltán zenekarával, majd egy bizonyos hétpettyes Katica Bogárkáról Bokor János énekel, és végül a háza mereszére rászállott egy árván maradt fecske című csárdást halljuk, ekkor már Somogyi Erika énekel, itt a Dankó Rádióban.

kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Boros Lajos prímás és zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, bízom benne, holnap is találkozunk a déli harangszó után pár perccel. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel, addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A hírek után a Szív küldi szívnek szívesen következik, majd 5 órától Popovics Lászlóval a Tudod-e még az én nótám című műsorunkkal folytatjuk, de előtte még elköszönök önöktől, hiszen a hírek után már Gál Zoltáné lesz a mikrofon. Nagy szeretettel és örömmel adom át neki a szót. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. További kellemes szerda délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, viszont hallásra holnap a jó ebédhez szól a nóta.

0: műsorajánló. A Tankórádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankórádió, a magyar zene rádiója.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankórádióban.
2: A dízel drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Moszkva jelezte, negatív hatása lesz az orosz diplomaták Magyarországról történő kiutasításának. Este érkezik a hidegfront, holnap néhol már csak 20 fok lehet. Köszöntöm hallgatóinkat a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Moszkva megfelelő választ ad Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov közölte, a történteknek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatokra. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter tegnap jelentette be, hogy a kormány kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, így reagált a Fidesz. A devizahitel károsultak mi hamarabbi és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen költségként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és azt a hitelező bankoknak és a jegybanknak kell megfizetnie. A politikus szerint fontos a végrehajtás non-profittá tétele és állami kézbevétele, a területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá kellene helyezni. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság honlapján. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték. A feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben, és előállították. Végül a várható időjárásról. Estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka

0: 13-19, napközben 21-29 fok valószínű.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szerda délután a kívánságműsorban, és nagy szeretettel köszöntöm az Ádámokat névnapjukon, ilyenkor is van Ádámnap, és mindazokat, akik szeptember 9-én születtek. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket, ne feledjék, hogy a héten lesz még egy Mária nap szombaton. Varta Elvirának testvére Mária küldi a dal Debrecenbe, Baric Gergő énekel, várj, még fel kell majd a nap.

tere-tere, csak néhány szó, szívem erre vár-vár-vár. Drága kincsem, szép virágom, két koromba, gyere már, gyere már, szép.

lábuk táncra perdül, édes hajkuk csokra vár, szép a nóta, jó a nóta, késő galambom, gyere már, gyere már. Nagyba a kis lábuk táncra perdül, édes hajkuk csokra vár,

0: Kolombol, gyere már, gyere már!
1: És most hallgassunk vele az üzenetrögzítővel.
2: Jó napot kívánok! Szeptember 9-ére kérném a Boldogasszony anyánk című dalt, ugyanis hárma születésnapot ünneplünk, legkisebb unokám, Gelét, 4 éves lesz, a nagyobbik leányom, aki nemzetközi jogász, Katalin, az 46, és én magam, aki nyugdíjas tanár vagyok, 72. Köszönettel, Katalin Arkányból. Minden jót kívánok, jó egészséget!
1: Isten éltesse Önöket, kedves Katalin! Nagyberényben Cseke Lászlóné Marika szeretné meghallgatni a dalt, és édesanyjára emlékezik halálának 14. évfordulója alkalmából. Korsós Miklós, püspök Bolyon, Mohács 500 éves évfordulója emlékére kérte a dalt, Solti Károly énekel, Boldogasszony anyánk!

Bíró László nérég hallotta egyik kedvenc nótáját, amelyet most Szász Kati egy nótacsokorban énekel, kísér Johann János zenekara, Elment a rózsám Amerikába.

Hodó Józsefné Marika nénére, aki a Nagyrédei temetőben alussza örök álmát, Adamkovics Istvánnére, aki az Óbudai temetőben nyugszik. Szeretettel emlékezik Piroska és családja. Del Husa John énekel, Dalok a szélben.

következő híres nótát Gabikának, Pirikének és Orsikának küldi szeretettel hallgatunk. Józsi édesapjának 80. születésnapi alkalmából szeretettel küldi a gyermekek, unokák, dédunokák nevében is. Dombi Sándor is ezt a dalt küldi Mezőberénybe. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Akácos út.

Hajdúböszörményben Síposné Katalin szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát. Merán Lajost, Díjkilakatos Sándor zenekara kíséri, Száz virágú a határ.

0: a sötétbe.
1: Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 14:30. Szabó Ádámnak Menye kíván boldog névnapot Karcagon, Miklós Szilvia énekel kíséri fjabb Sárközi Lajos zenekara, Jegenyefán fészket rak a csóka.

Nagy Kállóból Mocsányiné Erika kérte a következő nótát. Fényes Györgyöt ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Haja, haja, kukorica haja.

A következő nótát Kazincz Barcikán Kelemen Tiborné szeretné meghallgatni, Farkas Rozikát Tordai Zoltán zenekara kíséri, Szeretem a cigány zenét.

0: Évföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeptember 9-én lesz a férjem 85 éves, Márföldi Mihály. Sok szeretettel küldünk ezt a dalt. Emlékszel még, jut még eszembe a múltunk. Sok szeretettel küldi a felesége, gyerekei, 7 unokája.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltetés, a legjobbakat kívánjuk önöknek. A Csárdás királynőből énekel Fischl Mónika és Homonnai Zsolt, kísér a Budapesti Operett Színház zenekara. Emlékszel még?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, ír.

0: délelőtt.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Unokatestvérének Szekeresnének névnapi alkalmából minden jót kíván Rózsáné, Petrik Balázs énekel, névnapi köszöntő.

sose tud, hogy mi a bú, soha se négy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világos, szép legyen, mint

0: tervedet sok szerencse kísérje.
1: Mindig szívesen ajánlom figyelmükbe a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát. Rengeteg zenés tartalmat találnak ezen. Legutóbb, pár órával ezelőtt például Ejzem a Mihály szerzeményét, a 46-os Sárga villamoson című dalt tettük ki erre az oldalra, olyan előadókkal, mint Kaszás Attila és Hegyi Barbara. Nézzenek rá a Facebook oldalunkra. Huszárné Máriának régi ismerőse küldi Judit a dalát, Szeredi Krisztinát a Rajkó zenekar kíséri.

A műsorok következő órában órájában hallhatják majd a Vándor felhők fenn az égen című nótát, de elhangzik a Hogyha nékem sok pénzem lesz, és a Leszállt a csendes éj című gyönyörű dal is. Most a hírekig Boros Lajos zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a Színművészeti Főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk

0: Újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó rádióban.
2: A MOL-lal egyeztet a kormány az üzemanyagárak megfékezéséről. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárdos NKA támogatások ügyében. Estétől nyugat felől érkezik a hideg front, esőre is számítani lehet. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbesztszennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, az államadóssággal és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampány ígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Nincs milliós fizetésük a vármegyei önkormányzati képviselőknek, hangsúlyozta a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Pakusza Zoltán arra reagált, hogy a miniszterelnök tegnap az ellenzéki pártok ócska kifizető helyének nevezte a vármegyei közgyűléseket. A politikus azt írta, nyilvános adatok szerint a képviselők mindössze bruttó néhány százezer forintos tiszteletdíjat keresnek. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenékküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Díszdoktorrá avatja az ELTE Krasznahorkai Lászlót jövő pénteken. A Nobel-díjas író tiszteletére egykori alma mátere az avatás előestéjére a nagyközönség számára is látogatható programot szervez a Trefort kertben. Olvasóteret avatnak és neveznek el az íróról, ezt egy beszélgetés előzi meg Krasznahorkai Lászlóval. Érkezik a hideg front. Estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel. Csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka 13-19, napközben 21-29 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. 1972. szeptember 9-én Üllőn, pontosan 54 évvel ezelőtt fogadott egymásnak örökhűséget Mickó József és Mickó Judit. Ez alkalomból köszönti Juditkát szerető férje Jóska. és nagyon sok szeretettel gondolom.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Augusztus 20-án volt a Kazari Népdalkör fennállásának 30. évfordulója, amit méltón meg is ünnepeltünk. Szeretnénk ez alkalomból egy szép magyar nótát kérni Bohács Istvántól, aki szintén részt vett ezen a jubileumi ünnepségen. Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri, Vándorfelhők fenn az égen.

Vigné Erika Bonyhádról kérte a következő dalt, melyet nagyon-nagyon sok szeretettel küld édesanyjának, Szász Halombattára. Máté Jolán énekel, Anyám, anyám, édesanyám.

Sárospatakon Bérczy Károly né szeretné hallani egyik kedvenc nótáját. Budai Beatrixet és Kolostyák Gyulát halljuk, kísér Balázs Tamás zenekara. Három dinnye van egy száron.

0: Orbán Csabának születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván szeretettel felesége Vasmari, fia Balázs, unokái Benő és Kamilla, illetve lánya Réka és veje Barnabás, a Mágnás Miskából énekel Zentai Anna és Palcsó Sándor, Csiribiri, Csiribiri kék dolmány.
1: Cifra szőre nincs a lónak, kocsis nem való, gerom.

0: küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tiszteletem, Eszter vagyok. A budai Vertix műsorába hallottam vasárnap Ökrös Jata Lászlótól egy ilyen dalt, hogy piros csákót kaptam, karácsonyra édesanyám vette. Ha lehetséges, nagyon szeretném meghallgatni még egyszer, meg gondolom rajtam kívül még más Dankó hallgató is szívesen hallaná. Köszönöm.
2: Nagyon örülök, hogy kérte a dalt, hogy felfigyelt rá. Azonnal Budaibához fordultunk. Már is mondom ennek, Ökrös László az előadó, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara. Ez a legszebb emlék az én életemben.

megholnak. Áldott két kezéből csillagszórók gyújtak.

életemben. Egyszer egy szép estén felvett az ölébe, mesét mondott nékem.

helyet. Az ingemet kimosta, azt a rongyos kis nadrágom, foltozgatta nékem azokon a hosszú éjszakákon. Hát ez a legszebb emlék az én életemben.

Mivel ez a felvétel számomra is új volt, azóta minden részletet megtudtam önöknek. A Dankó Extra című műsoromba készült itt a Dankó Rádió stúdiójában. Ökrös Lászlót hallották énekelni, és a felvétel elején végén őt hallottuk klarinéton is játszani. Ifjabb Sárközi Lajos ez esetben gitáron kísérte. Egészen egyedi a felvétel, és biztos vagyok benne, hogy máskor is fogják kérni. Elmondom még egyszer a címét. Ez a legszebb emlék az én életemben. Örülök, hogy hallottuk. Pásztorné Erzsike kérte a következő dalt, Talabér Erzsébetet, Olá Viktor zenekara kíséri, Kis Duna ág.

Pató Ádámnak jó barátja kíván, boldog névnapot Békés Csabán, Mikó Istvánt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.

0: csodája.
1: Drága édesanyjának Lukács Ferencnének Hernádon születésnapi alkalmából küldi kedvenc dalát. Sok szeretettel lánya Márta. Olá Ibolya énekel, Magyarország.

Frankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perccel múlt 3:45. Salánki Györné Nyíregyházáról kérte egyik kedves nótáját, Busai Antalt, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri, Bogyó, Bogyó, Szőlőbogyó.

Pádár Sándor szeretettel emlékezik Gyűri Szabó Józsefre, Józsi bácsira, aki már 15 éve nincs köztünk. Boros Lajos zenekara kíséri, leszállt a csendes éjjel.

Tarpai Istvánnak Mezőhegyesre nővére küldi szeretettel a nótáját, Barabási Zolda énekel, Búbánatos annak az élete.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Fájó szívvel emlékezünk Nagy József halálának 21. születésének 80. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. Felesége, gyermekei, unokái, Adal, Bangó Margittól, nem sírok már többet. Köszönöm, további szép napot, viszonthallásra!
2: Köszönöm a hívását, Bangó Margitot, Mészáros Tivadar zenekara kíséri.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Milyen színes a Tankórádió, a magyar zenerádiója.
1: Lengyelné Irénkének lánykori barátnője Babotán Erzséke küldi Mezőkövesdre a következő nótát, azzal az üzenettel, hogy ugye emlékszik még a régi-régi őszi kukorica törésekre, amely annyi szép emléket idéz. Vadász Zsolt énekel, kíséri fia Berki Béla zenekara, sárgul már a kukorica szár.

folytatásra csak néhány percet kell várni, hiszen a hírek után jön a kívánságműsor harmadik órája, amelyben elhangzik a kék a szemed, mint az ég, a szép esténk lesz, és az egy dal csak az élet is. Most pedig hallgassunk Johann Jánostól és zenekarától egy szép dalt a hírekig.

0: Kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek kutatók. Több nyugati járásba megérkezett a zivatar, holnap felhős napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. Újabb két ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt. A gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengerentúli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András köztársasági elnök is ott volt. 5. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumában helyezték végső nyugalomra. Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az egyik fejlesztőcég frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az egyik legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy az EMMI önállóan is továbbfejlődhet, ami még nehezebbé teheti az ellenőrzését. A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen tegnap este 50 hektáron égett egy nádas bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Érkezik a hideg front, a nyugati határ mentén riasztás van érvényben zivatarok miatt. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Édesapjának, Gyüre Mihálynak Nyírábrányba küldi a következő nótát Erika. Lukács Anita énekel, túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Macelka László Maros Lelléről sikeres tanévet, jó tanulást kíván Macelka Laurának, Herceg Napsugárnak és Herceg Dénesnek és valamennyi diáknak. Kovács Vera énekel, iskolatáska.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Dankó Rádió, szeretnék kérni magam számára és a barátnőm számára egy nótát, amit nagyon szeretünk. Annak, aki feladni tud, az élete is könnyebb. Nagyon-nagyon köszönöm. Tisztelettel, Bendéné, Szlovákiából.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk önöknek. Lovai Lászlót, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

az értelem, mert megláttam, hogy ógabben szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott, és amint rakta, jaj, hát még a szeme párja,

Rád udvaron Fekete Sándorné szeretné meghallgatni a következő dalt. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, Megy a nyájjal a juhász.

Szabad ki gyorsan Lipták Ilona Katalinnak 6. születésnapja alkalmából kíván vidám gyermekkort, sok szeretettel anya, apa, mama és tata. Fábián házán 2 jóné, Juliska néninek születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú, boldog életet kíván Marika. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Kunszer Miklóson, Szombatiné Marikának nagyon boldog névnapot, házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából pedig kívánják, hogy férjével Jánossal együtt még sok boldog évet érjenek meg szeretetben, egészségben. Budapestről Irénke és Pali, Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri, Nézek, nézek a semmibe.

0: igazán szeretni.
1: Györbe feleségének, Katalinnak szeretettel küldi a következő nótát Tibor. Dóri Józsefet, Boros Lajos zenekara kíséri. Kék a szemed, mint az ég.

Ég a szemed, mint az égi piros ajkat, csoda szép galambom. Cifra fodros a ruhád, a kapuban várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

0: szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.
1: A következő nótát Mezősasra öcsének küldi Hanvasné Icó, Teremitrixit Jónás Géza zenekara kíséri, Nem vagy legény, Bercé.

Tatára testvérének, Katona Balázsnak és feleségének házassági évfordulójuk alkalmából küldi sok-sok szeretettel a dalt Judit. Hegyi Barbara és Hirtling István énekel. Szép esténk lesz!

Kovács Nélike szeretné meghallgatni Zsámbékon a következő dalt. Bojtos Luca és Egri József énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Szép a rózsám, nincs hibája.

Válasz Sándorra, aki a Szigetszentmiklósi temetőben nyugszik, halálának 18. születésének 107. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik lánya, menye, unokái és dédunokái legkedvesebb dalával. Tarnai Kis Lászlót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, édesanyám kössönkendőt.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Margó vagyok. Meg szeretném hallgatni Kovács Katitól, oly távol, messze van hozzám. Nagyon-nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, Kovács Kati énekel.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 2 perc múlva 3:45 lesz. Sebes Miklósnak felesége kérte a következő nótát Karcagról, Székely Mihályt Kócé Gyula zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Takácsné szeretettel emlékezik unokaöccsére, Süli Károlyra. Tőle hallunk most egy nótacsokrot, Baranyai István zenekara kíséri. Tisza partján mandulafa virágzik.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A következő dalt Tonyiné és férje szeretné meghallgatni, Máté Otiliát, Szalai Antal zenekara kíséri. Egy dal csak az élet.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Remélem, holnap is lesz kedvük velünk tölteni a délutánt 2-től 5-ig. Már is a figyelmükbe ajánlom Popovics László most következő műsorát. Rózsika nénivel fog beszélgetni, aki az 50-es évek nehéz időszakában sokat éhezett, mindenféle munkát elvállalt, hogy a mindennapi kenyér az asztalon legyen. Érdekes beszélgetés lesz a következő órában. A kívánságműsor Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, idősebb magyar Imre zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
10: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Kezdődnek

0: hívják meg. A bizottsági elnök elmondta, Hak Péter már 1994-ben előre látta a profitorientáltá váló rendszerben rejlő problémákat, a volt ombudsman pedig csak nem 20 éve vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni tömeges panaszok miatt. Szakértőjük évtizedes tapasztalatairól számol be. Tartalmasnak minősítette az amerikai delegáció hétvégi moszkvai és kijevi megbeszéléseit az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio szerint akár tovább lépést is hozhatnak az egyeztetések, amelyeken új elképzelések is felmerültek a háború rendezésének irányaival kapcsolatban. Ugyanakkor mind az orosz, mind ukrán részről vannak olyan merev álláspontok, amelyek nehezítik az előrelépést, tette hozzá a külügyi vezető. Marco Rubio megerősítette, a tárgyalások újraindításában az Egyesült Államok továbbra is hajlandó közvetítőként szerepet vállalni. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Újabb 2 embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisszajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyerekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva táncházat is szervez. Megérkezett a hideg front. A nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. Éjszaka 13 és 19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. Műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok, kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy dalhoz gyakran egy történet is tartozik, műsorunkban pedig ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Jelentkezésüket a 061-759-60-71-es telefonszámon és a dankoradio@mtva.hu e-mail címen várjuk. Ha szeretne szerepelni a műsorban, hagyja meg a nevét és telefonszámát üzenetrögzítőnkön, vagy küldje el ezeket az adatokat e-mailben, és mindenképpen említse meg, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Ahol 10 forintot többet kerestem, ma oda mentem dolgozni, hogy tudjuk az adót fizetni. És most gondolja el, egy szem krumplin, volt a reggelim, volt az ebédem, de nem olyan krumplián, mint amit paprikás krumplit most már csináljuk.
0: Egy 96 esztendős hölgyhöz látogatunk, Szántód településre. Úgy hívják, hogy Rózsika néni. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

szállhat. Ne haragudj, rózsám, eszem azt az édes pici szádat, hisz a panda ingyen mégsem muzsikál.

0: Mókórádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Halló?
2: Kezdi csokolom, Rózsika néni, Popovics László, Dankó Rádió.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hogy tetszik lenni, Rózsika néni? Hogy szolgál az egészsége?
1: Köszönöm szépen! Most már itt hol vagyok? Nyolcra voltam a kórházba.
2: No, valamilyen kivizsgálás?
1: A tüdőm, meg a szívem tele volt vízre.
2: No, mi történt?
1: Nem tudom.
2: Egyszer csak így az elmúlt napokban, nem, vagy hetekben?
1: Nem. Elég régóta már tart ez. Vagyis tartott. Aztán hát a mentővidbe.
2: Mert a rosszul nagyon lett?
1: Nagyon, de nagyon rosszul voltam.
2: És mikor volt ez? Most a nyár folyamán valamikor?
1: Szerdán volt egy hete. Akkor vitt be. Csütörtökön hozott haza a lányom. Most csütörtökön.
2: Igen.
1: Hát, hiába, a nótában is az van, hogy az idő eljár.
2: Hát igen, egyébként pont akartam kérdezni, hogy akkor azért lehet, hogy, hogy egy kicsit nehezebben beszél.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Tehát egy érződik, igen, hogy így, így nehezebben van, jönnek ki a hangok.
1: Igen, van úgy, hogy állne tisztára a hangom.
2: És az, ez ugye mondta, hogy nem most kezdődött. Mióta tart, vagy mikor indult ez a folyamat, ez a vízesedés?
1: Mit mondjak? Jó pár hónappal már ezelőtt. De nagyon, nagyon sok vizet leszívtak. A tüdőrű is, a szívrű is.
2: Értem. És mondják? Megmondták, hogy miért van ez?
1: Lehet, hogy a lányomnak mondták, mert ugye a lányom az 11 évig volt itt Földváron az ősz aranyőzbe volt ide főápolónő.
2: Értem. Tehát akkor egészségügyi dolgozóként
1: igen,
2: rajta
1: igen,
2: tartja
1: igen,
2: a szemét
1: igen,
2: a
1: nagyon helyzetem. Szerették főnöke is, a betegek is, már még most is elmegyen meglátogatni.
2: Akkor ő tud önnek segíteni, Rózsika néni, ugye?
1: Igen.
2: Jó, hát akkor hallgassuk meg a kedvenceit, jó? Hát ha kicsit vidámabb témákról is tudunk beszélgetni, a régmúltat megidézve. Szóval Rózsika néni kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

megrontott egy boszorkány, még pedig egy kökény szemű barna lány. Vigyázz, pajtás, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre, mert oda jár a szegedi lány valahány.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Rózsika néni van velünk a vonalban, 96 esztendősen megosztja élete történeteit az első dal kapcsán. Halvány őszi rózsa, ezt fogjuk most meghallgatni, vagyis hamarosan, miután elmondta Rózsika néni, hogy mire emlékezteti ez a dal.
1: Csak a szenvedésre.
0: Csak a szenvedésre, tényleg? Mert?
1: Na, hogy mondjam, 52, nagyon, de nagyon, hogy mondjam, borzasztó életet éltünk, na, a szülőkkel.
0: Tehát most itt a politikai helyzetre gondol legfőképpen,
1: igen,
0: az 50-es évek?
1: Se nekünk nem volt ennivaló, se az állatoknak. Szóval szörnyű, milyen életet éltem. Akkor jártam a Csemetekerbe. Szóval, ahol 10 forinttal többet kerestem, ma oda mentem dolgozni, hogy tudjuk az adót fizetni. És most gondolja el, egy szem krumplin, volt a reggelin, volt az ebéden. De nem olyan krumplián, mint amit paprikás krumplit most már csináljuk. Paprikás víz, sós paprikás vízbe. Megfőzte az édesanyám, volt egy kis negyed literes lábosom, abba beletötte, aztán fogtam, volt egy rossz biciklim, mentem dolgozni. Ez volt a reggelim. Ez volt az ebédek. Hiába mentem haza, nem volt vacsora. Szóval ilyen életet éltünk. Jaj, ha rá gondolok, csak sírok. Ha egyedül vagyok, állandóan. Azok. Akkor tényleg éltünk, vagyis éltem, amikor fölmentem az uramhoz, hogy a haranyos nem törődött az hava, hogy semmi nincs. Ő egy átönértnek volt, de egy nagyon jó szívű ember volt.
0: Igen.
1: És hát az alvett pártfogásba, és akkor a végén hát a szülőket is. Itt amikor összekerültünk, hát semmi sem volt, no. Nem tudtak az én szüleim nekem adni. A másik kettőnek, akkor még tudtak, akik előttem férőnetek, mert négyen voltunk lányok. De én nekem semmit. És soha, még csak viccnek sem mondta, na hát hogyan kerültünk össze, vagy valami. Szóval egy igen, aranyos, jó szívű, és nagyon szeretett, ami igaz.
0: Aztán. Hát akkor hallgassuk meg a dalt, Rózsika néni, jó? Amiről igen. Mindez eszébe jutott, jöjjön, tehát a halvány őszi rózsa, ugye úgy kezdte a beszélgetést, hogy csupa szomorú történet, csupa fájdalom jut eszébe a dalról. Erről számolt be nekünk, ugye, felidézve az 50-es évekbeli életét, létezését. Jöjjön a dal itt a Dankó Rádióban. Halvány őszi rózsa. Zárai Márta énekel.

0: kell rukkolni, Kati.
1: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A Rózsika nénivel beszélgetünk, a 96 esztendős Rózsika nénivel, akinek lehet, hogy most a szülőfalujába látogatunk vissza. Messze van a kicsi falum ugyanis a dal címe. A szülőfaluba megyünk?
2: Igen, igen.
1: No, melyik most, faluról van szó?
2: Most 17-én lesz az ünnepi, 100 éves lesz a Horong Szentöli, szóval most már nem is tudom hányadik ünnepi ez, hogy is egy szomorú emlék most már csak az én kicsi falum. Egy igen aranyos kis falu volt, tiszta falu volt, olyan volt az az egész Darvas, mint egy nagy család. Ha tavasz, amikor kicsit a jó idő, minden ház előtt volt pad. Az idős asszonyok, emberek kint ültek, a legények, lányok páros kityáztak, az iskolások, azok árok kityáztak. Szóval az egész utca kint az udvaron volt, de nagyon tiszta volt ám az utcánk. Az minden szombaton olyan szépen kisöpörtük, kigyarát nézzük. Szóval csodálatos volt, na, olyan volt tényleg minden nagy család. Aztán voltam úgy, hogy fiatal legények, vagyis emberek, akinek egy vagy két gyereke volt, az is középinkát páros vigyázni. Szóval nagyon szép emlékek vannak a régi ma.
1: És melyik faluról van szó, Rózsika néni?
2: Nem, Darvas puszta az igazi neve. Na, hogyan mondjam, Nagyatád hó 18 kilométer, Somogyszobhó 7 kilométer, aztán Szenta, Csurgó, Nagykanizsa, ugye ez veszi körül.
1: Igen.
2: De nagyon most nem lehet ráismerni. Síralmasna.
1: Mert hogy elköltöztek a fiatalok, és
2: hát
1: magára maradt a falu.
2: Aztán a házak összedültek, áldózerulták. Pedig bevezették a vizet a Darvasba, köves útja van a Darvasnak, és vége, mégis elpusztul. Nagyon, de nagyon gyönyörű a kápolna, ezt újjá csinált, szóval tatarozták. Hát ott mondtuk ki, ezelőtt 72 éve az örök hűséget, ott köröztűték a lányomat, ott kezdte a fiam az első osztályt. Szóval minden emlék odafűz Darvasó.
1: Nagyon szép hely lehet egyébként, és nagyon szép részén van az országnak.
2: És ott ugye olyan gyönyörű volt, még az a mező is, amikor ugye mezők az árok voltak a laposabb helyeken, hogy oda folyjon a vízbe az árokba. Amellett olyan ritkán voltak az akácfák, amikor az virágzott, az este, az az illat, ami volt abban a faluban. Szóval
1: igen.
2: Szép, nagyon szép kis falu volt. Nagyon szép.
1: Na most akkor a zene jó voltából el is látogatunk, jó? Darvas pusztára.
2: Jó.
1: A szülőfalujába.
2: Köszönöm.
1: Rózsika néni kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban. A messze van a kicsi falum.

0: azt a dasztál is. Ha eljönnél kis házamba, várna csók még száz is. Hely, mert egy csók többet ér, mint 200 hadasztál is.
1: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig továbbra is Rózsika nénivel beszélgetünk, a 96 esztendős Rózsika nénivel. Egy rózsaszál szebben beszél. Az emlék, amit mindjárt felidéz, az hány évesen?
2: Talán 15-16.
1: 15-16 esztendős, amikor történik önnel az, amit mindjárt elmesél. No, mi történt akkor 15-16 esztendősen? Megismerkedett valakivel?
2: 16 éves voltam, amikor mennyasszonya voltam egy fiúnak 4 éven kereszti. És hűséges voltam, de amikor aztán az a sok hazugság, amire én rágyütt, mert 3 évig katona volt, amire én rágyüttem erre, én úgy kiábrándultam belőle, hogy vége mindennek. Valahogyan annyit addig nem is érdekültek, amíg az én párom a kaszóba nem találkoztunk az erdőbe, a lénián. Mentünk mi hazaj a nagynénémre, ő meg velünk szenvedik. Nagyon udvarias volt, utat adott nekünk, hogy beleállt térdigérő gazba, előre újbariasak. Szóval nagyon aranyos volt, és én akkor, de ő is egymásba szerettünk. Nem mutattuk se ő, se én, mert ő ugye magát uton tette le az erdőmérnökét. És addig nem akart megnősülni, amíg be nem fejezi. Én meg valahogyan annyira kiábrándultam ma, hogy ma másikok, hogy hozzámenjek.
1: Igen.
2: Nem. Először azért is, mert semmink se volt, akkor már nem volt. Nem volt egyebünk, mint egy fejős tehén, meg a két ló. Ez volt az összvagyonom, meg a főd.
1: Igen.
2: Ami tönkre tette, nem minket, igen sok szegény paraszt embert.
1: Hát igen, csak... ahogy felidézte a műsor elején is, ugye nehéz évek voltak ezek. Abszolút.
2: Nagyon nehéz. Elmondani nem is lehet, ha ezt abban az időben úgy fölvették volna, most lejátszanak, azt mondanák, hogy hát nem igaz, hát nem létezik. Pedig létezett.
1: Igen.
2: Igen, sokszor tudja, amikor a munkában, a szemetekerbe hazamentem, ott volt a papír az asztalon, hogy itt meg itt kapálok, elvittem a kapád a gyere utána. Hogy csillagok fent ragyogtak, ő még mindig kapáltam.
1: Igen. Az Egy rózsaszál szebben beszél című dal kapcsán kezdtünk el ugye visszaemlékezni.
2: Igen.
1: És 15-16 esztendős korába mentünk vissza, amikor ugye udvarolt önnek egy fiú, de rettenetes nagyot csalódott
2: nagyon
1: benne. Akkor ez a felvétel erre a csalódásra emlékezteti, ugye? Gyakorlatilag.
2: Igen.
1: Na, akkor hallgassuk is meg, jó? Egy rózsaszál szebben beszél. Ez jön tehát Rózsika néni kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Rózsika néni kedvenceivel. Hát ilyen öntudatlanul is visszatért az 50-es évek nehézségeire Rózsika néni, amikor nem is erről kezdtünk el beszélni, valahogy ebben a műsorban erre fókuszáltunk, ugye elmondta, hogy milyen nehéz volt az élet, mennyit éheztek, hogy mennyiféle munkát el kellett vállalnia. Mi volt egyébként az egyik legemlékezetesebb munka, amit csinált ebben az időszakban, ami így megmaradt az emlékeiben, ugye ezzel sokat kereste a kenyerét?
1: Hát, mindegy volt én nekem. Mind ahogyan az én uram mondta, ma voltunk olyan 20-valahány éves házasok, amikor azt mondta én nekem, azt mondd meg anyikám, hol találtam volna még egy ilyen lányt, mint te. Mondom, te drága hatikám, te. Mind a 10 milliódra nem is egy akarod volna. Szóval úgy bolondultak meg, érted? A csemetek árti lányok is, meg az irodistaiak. Már nagyon jó képű férfi volt.
0: Igen.
1: De azt mondja, egy se volt ilyen, mint te. Mondom, igazad van, ilyen vékon kis hitvánság. Aztán voltam talán, nem tudom, hogy voltam egy 160 centi magas, és 43 kiló. Azt mondtam,
0: igen.
1: Hol találtam volna még egy ilyen? Mindegy volt ennek a lánynak, hogy a lóakkal dolgozott, vagy kenyeret dagasztott.
0: Igen, sok mindennel foglalkozott.
1: Én
0: Rózsika néni, mit szólna hozzá? Hamarosan hívom, hiszen ugye már a 90-et jócskán betöltötte, 96 esztendős, úgyhogy november környékén felhívom, és akkor beszélhetünk a férjéről is bővebben majd. Jaj, jó?
1: Nagyon aranyos ember volt, nagyon.
0: Vigyázzon magára, Rózsika néni, és akkor nem sokára hívom és beszélgetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, Lacika, hogy hívott.
0: Viszont hallásra, csókolom, Rózsika néni.
1: Viszont hallásra.
0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye Rózsika nénit hallották. Nem sokára jön a Tudta-e népzenei szótár, méghozzá Balogh Mariannával és Bolya Mátyással, utána pedig Egri József jön és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ezen a héten folytatjuk a nyomozást a múlt heti dallamcsoport után, amelyet a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordoz, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama néven. Mivel a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban, elszakítva a funkciótól, a kecskés elnevezés terjedt el.
2: A népzenei nyomozó iroda 551. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A szélműves együttes feldolgozásában rengeteg hatás keveredik. A közismert ritmus azonnal behívta a modern balkáni folk esztétika zenei elemeit és motívumait. Ez a zenei köznyelv tercelő és uniszonó részekkel dolgozik, megengedve a hangszerek szólisztikus szereplését is, egyfajta táncfűzérben sorolva a dallamokat. A hangszerelés újabb szint ad, a tuba basszusa, valamint a klarinét hangszíne és glisszandói miatt lehetetlen elvonatkoztatni az ezen a területen egyébként nem jellemző klezmertől sem.

a végső csavar pedig az egész kompozíció felett egy frigyes színezetű, eredetileg kötetlen ritmusú moldvai dal lebeg, mintha ellenpontozni akarná a hangszerelési utalásokat. Az összeállítás végén pedig a jól működő popreceptek kerültek elő, szekundtranszpozíció és ritmusváltás. Így az eklektika egy moldvai táncban teljesedik ki.

0: A Szélműves Együttes feldolgozása hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyás hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Csökkenthető az orosz földgáztól való függőség. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront az ország nyugati felére. Jó estét kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán arról is beszélt, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyal,

0: Milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A századvéges megbízásokról döntő, titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározat között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. Az alakuló ülésen Hantosi István elnök elmondta, hogy a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú médiatanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Megbízatásuk 4 évre, de legfeljebb a következő országgyűlés megalakulásáig tart, az elnök mandátuma 5 éves. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső. A szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13 és 19, holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Bizé Carmen című operájából egy részletet hallottunk Tiszai Magda és a Magyar Rádió énekkarának előadásában. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Johann Strauss Bécsi Vér című operettjének bemutatóját 1899. október 25-én tartották a bécsi Kártheaterben. Ám a darab kezdetben megbukott, és mindössze egy hónapig maradt a műsoron. Az igazi áttörés néhány évvel később, 1905. április 23-án érkezett el, amikor a Theater an der Wien színpadán már hatalmas sikert aratott. Ezzel kezdetét vette a Bécsi Vér világhódító diadalútja. Dalamai szinte megállás nélkül járták körbe a világot, és népszerűségük azóta is töretlen. A történetből 1933-ban Willy Forst rendezésében sikeres film is készült. Most hallgassunk meg egy részletet ebből az operettből, Bártfai Barta Éva és Kovács József előadásában. Ezután pedig a Fém című musicalből következik az Ott megy ő című dal, Gubik Petra előadásában. Túl az Operencián.

túl az Operencián, a Tankó Rádióban. A Csoportterápia című magyar musical zenéjét Bolba Tamás szerezte, szövegkönyvét Szente Vajk és Galambos Attila írta. Története során 6 különböző ember érkezik egy csoportterápiára. Ám a terapeuta késik, így kénytelenek egymás társaságában várakozni. Ahogy telik az idő, egyre több titok, félelem és emberi gyengeség kerül felszínre, sok humorral, ugyanakkor megható pillanatokkal. Most mi is bepillantást kapunk ebbe a musicalbe. Hallgassuk meg a Hoppá, a szem dobta című dalt. Jankovics Anna, Hajdú Melinda, Dobó Enikő, Járai Máté, Szente Vajk és Aradi Imre előadásában. Utána pedig Andrew Lloyd Webber, Jézus Krisztus Szupersztár című musicaljéből következik a Szupersztár, Makrai Pál és Vikidál Gyula előadásában. Túl az Operencián.

0: egyik legutóbbi pasim a szakításkor közölte, kénytelen ragaszkodni a búcsú szexhez. Nyilván nem lepődtem meg. Azt mondta, hogy neki mindig nagy megnyugvás, ha még utoljára együtt lett azokkal, akiket szeretett.
1: Mondtok magamnak, ezen már nem újjék.
0: Elmentem. 43-an voltunk.

Volt egyszer egy barátnőm, aki elhagyott a téli influenza járvány kellős közepén. Azt mondta, nem azzal van gondja, hogy rohamtempóban sírhelyet vásároltam magamnak, hanem azzal, hogy a sírkőre azt vésettem rá. Na ugye?

0: Életemben összvisz egy barátom volt. Már két hete éltünk együtt. Egyik nap mentem el otthonról, találkoztunk a lépcsőházban. Nem ismert meg.
1: Mondd, hogy nem én voltam.
0: Idd el. Én emlékeznék.

volt egy lány. Szerelem volt első látásra. Persze a többieknek is nagyon tetszett, de már első délután elvettem aludt. Csillátőre együtt voltunk. Minden olyan csodálatosan alakult. Amíg a szüleim átműröltek egy másik óvodába. Azóta se egy telefon, se egy levél, mindegy. Azért jól meg vagyok egyedül.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következzék Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Ha én gazdag lennék Földes Tamás előadásában. Dankó Rádió.
1: Én édes Istenként, de aki annyi szegény ember teremtettél, tudhatnád, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, hát tönkre mennél abba, ha néha nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Latinovic Zoltánra, a Jászai Mari díjas, Balázs Béla és Posztumusz Kossuth díjas színművészre emlékezünk születésének évfordulóján, aki 1931-ben, a mai napon, szeptember 9-én született. Latinovic Zoltán a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjává vált, és máig sokan egyszerűen csak színész királyként emlegetik. Pályáját a debreceni Csokonai Színházban kezdte, majd Miskolcon, a Víg Színházban és a Tália Színházban is játszott. Miskolcon találkozott Rutkai Évával, akivel életre szóló szerelem kötötte össze. Nem csak színészként, hanem versmondóként is felejthetetlen volt. Különleges hangján Ady Endre, József Attila és Kosztolányi Dezső versei is utánozhatatlan erővel szólaltak meg. Latinovic Zoltán 1976. június 4-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most fogadják szeretettel Deák Tamás és Bradányi Iván a Szívemmel Látlak című dalt Latinovic Zoltán előadásában. Túl az Operencián.

köld, most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemed.

Látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged,

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel látlak.

kedves hallgatóink, most fogadják szeretettel Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből a Szép kis cirkusztáncos nők című dalt Kis Zoltán előadásában. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Ezután pedig ismét Kálmán Imre dallamai következnek, de már a Csárdás királynő című operettből az Asszony összetör. Ekkor már az előadó Szóka Júlia. Kísér Szalai Antal és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Mozart című musical Lévai Szilveszter és Mihály Kunce alkotása, amelyet 1999-ben mutattak be Bécsben, a Theater an der Wienben. A musical a zseniális zeneszerző életét, sikereit és szabadságért vívott küzdelmét mutatja be. A musical magyarországi bemutatóját 2003-ban tartották a Budapesti Operett Színházban, Kerényi Miklós Gábor rendezésében. Most hallgassunk meg egy részletet ebből a musicalből, Mészáros Árpád Zsolt és Kocsis Dénes előadásában. Következik az Árnyék dal. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink. Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó rá!

0: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Abu Dhabiban folytatódhatnak a három oldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Jó estét kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Abu Dhabiban

0: és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a holnapi ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási támogatást kaphatnak, pályázni október 5-éig lehet. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel. Éjszaka 13 és 19, holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Nincsen annyi tenger csillag az égen. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Húsz csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában ezzel a hallgatóval kezdjük. Az előadók Kollár Katalin és Balázs Tamás zenekara. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Majd Cserkuti Sándor Muskátli virág című andalgójával örvendeztet meg minket Szőlősi Emese, valamint az a prímás zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigány zenei díját. Egy asszonynak kilenc a leánya, a csárdás előadói Koltai László és Nyári László zenekara. A felvétel szintén Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

kimegyek az életedből. Szigeti Felcsi és Berki Péter zenekarának közös felvételével folytatjuk, mely Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójából készült. Aztán egy Duna televíziós felvételt játszunk önöknek 2022. júniusából. Petró István andalgója lesz ez a dal, Hóvirág, Hóvirág. Nádasdy Lászlónak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Aztán ifjabb Járóka Sándorék is muzsikálnak, de ők már Bangó Margitnak. A művésznő Sándor Jolán és Németh Gyula csárdásával érkezik. Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: kedves kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orbona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orbona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, ránk csak újból a targarét. Mindenütt forgon a illat a fát, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz te hát. Éljen az élet, ez engem a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kislap a domb tetején, gyere oda, édes, ott légyegyén. Éljen az élet, ez engem a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.
1: Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban. Először egy budapestit hallgatunk, majd egy debrecenit, a végén pedig egy körmendit. A körmendi felvétel 2025 márciusában készült Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával, a Rózsafa Virít. Előtte pedig Bokor Jánostól és Gyémánt Valentintől, valamint Tordai Zoltán zenekarától hallgathatjuk meg a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című andalgót. Mindezek előtt azonban jöjjön a Csitári hegyek alatt című dal Budai Beatrixtól és Ifjabb Sárközi Lajos együttesétől.

én sem eszem el, ment az eszem már. Jaj, mit tett a szívemmel, éjjel, nappal hideg lel, télen, melegen, nyáron, hidegen fáj. Hát kérem, nyissa már ki jó szívét, ha rajta lakat van, mert a doktorom szerint

0: Tizediket? Tizediket, kapcsol derekára!
1: Önök továbbra is a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prémását hallgatják. Messze van a kicsi falum. Ezzel a dallal folytatjuk, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes szerzeménye volt. A nótát Dömsödi Farkas Bálint énekli. Majd meghallgathatjuk Hatvani Kis Gyöngyi és Tordai Zoltán zenekarának tolmácsolásában Erdélyi Mihály egyik csádását is, Künn a Dorozsmai határban.

tudatos élet a legszebb a világon, és egy cica, két cica. Ezekkel a Dankó Pista szerzeményekkel folytatjuk a Hústök Prímást. Az első csárdásnál el kell mondjam, hogy Pósa Lajos volt a szerzőtárs. Jenei Gábor énekli a csárdást, majd Baranya István együttesével, a friss pedig Puskás Sándoré és Magyar Imre zenekaráé lesz.

0: nyugodni cok, kis te cok, enci cok, enci cok, száz cica, jaj, megmondod az enci pici elkevet. Jaj, de szép kis állat a cica, hej, de mégsem lányok a cica, kis te cok, enci cok, enci cok, száz cica, jaj, megmondod az enci pici elkevet.
1: Minek a szőke én nékem? Lányi Ernő frissét hamarosan Talabér Erzsébet énekli el önöknek itt a Dankó Rádió húscsök prímásában. Előtte Majláth Jenő és Fülöp Kálmán csárdását Pere Jánostól hallgathatjuk meg. Ne szígy meg, ha kimaradok. Blaha Lujza egy archív felvételről dalol, ifjabb Berkes Béla és zenekara kíséretével. Nagy pénteken kis szekeres, ugyan édes komámasszony, de ezeket a dalokat még megelőzi egy hallgató, ne gondolt, hogy eltemetett címmel Morvai Károly és Tóth Ödön nótája következik. Már is hallhatjuk Lakatos Miklós zenekarát és Somogyi Erikát.

Hát

Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni? Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményére azonban már nem kell sokat várnunk, hiszen nem sokára Rigó Jancsitól és Jónás Géza zenekarától hangzik el. A prímás ez esetben Balázs Tamás lesz az együttes élén. Majd Németh Csicsó József és zenekara Tolnai András kíséreteként muzsikál Cserkuti Sándor és Tüttő János andalgójában. Ez lesz a Tűzpiros rózsaszál.

0: ha nincsen. Verje meg tolvaját az Úristen.
1: Kedves hallgatóink, el kell köszönnöm önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében megtisztelő figyelmüket, Lendvai Csócsi József zenekarának felvételével búcsúzunk, ismertem egy házat, 12, 13, 14, szabad, szabad, szabad, és vége, vége, vége már, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, holnap felhős napos idő várható. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Usakov úgy vélekedett, hogy segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt idehaza a lakossági állampapír állomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra emelkedtek. Az államadósság kezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a

0: Ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői mandátumáról lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Több mint 1000 gyerek halt meg Bangladesben a március közepén kitört kanyaró járványban. 100-nál igazolták a fertőzést, a többi gyereknél a betegségre jellemző tünetek voltak. Eddig 20 millió adag védőoltást adtak be a nemzetközi sürgősségi oltási kampányban, de a tömeges oltás ellenére továbbra is halnak meg gyerekek kanyaróban Bangladesben. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső. A szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vas

Jó estét kívánok! Ma a Felvidékről, Tarca Szentpéterről indulva eljutunk egészen a Balkánra. Ma esti válogatásomat a Zagyva Banda indította, s most következzen a Ritka Magyar Folkband, az énekesnő a felvidéki Korpás Éva, előadásukban Nyitra vidéki dal.

Hegedős Együttes Sok Szép Napot Éjszakával című albumáról következik egy felvétel, melyben felvidéki, gömöri dallamokat párosítanak párciumi és arad környékiekkel a muzsikusok.

felvidéki szlovák, illetve Arad megyei párciumi dallamokat hallhattak az előbbi percekben Táncházban című műsorunkban a Hegedős Együttes előadásában. Most visszatérünk a felvidékre, a vajdasági Csonka Ferenc Prímás vezette Szökős Együttes Duda utánzást játszik, utána pedig közelítve szűke pátriájukhoz, Bácska és a Kalocsai Sárköz határvidékén fekvő Kecel dallamait játsszák, s aztán földieik a Csalóka Együttes következik, párosítókat és szerelmi dalokat hallunk előadásukban.

ha már a délvidéken járunk, zenéink segítségével nem maradhat ki az itt élő nemzetiségek muzsikája sem. Először lakócsai dallamokat játszik a Vujicsics együttes, utána pedig szintén tőlük egy bánáti kóló, egy bosnyák népdal és egy bácskai kóló szól Táncházban című műsorunkban.

Vujicsics együttes után a következő generáció, a Söndörgő együttes, kiknek két felvétele zárja Ma esti táncázban című műsorunkat. Az elsőben a zenekar vendége a néhány éve elhunyt színésznő Tompos Kátya, aki nem mellesleg remek hangú énekes is volt, majd adásunkat a zenekar 2014-es Tamburoket című albumának egyik kompozíciója zárja. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, holnap este 8 óra 4 perckor újabb, majd egy órányi népzenével várom önöket, s adásainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Indítom a Danko Rádióban a Népek dalait, ez a világzenei válogatás éjfélig. A színes csokorban kiváló muzsikák szólnak, például a mai első órában Szíriából a Tutár zenekartól. Aztán adunk dalt az Amerikai Egyesült Államokból Peggy Seegertől is, egy 2021-es felvételét játsszuk. Valamint francia világzenével is készülünk az Alcazar zenekartól. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Kezdjünk a zöld fuki szigeteken a mezítlábas dívával. Énekel a Danko Rádióban Cezária Evora.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő percekben Szíriába ugrunk. A most következő Tutárd együttes egy különös, vitatott hovatartozású területről, a Golán-fennsík hegyei között meghúzódó kishegyi faluból, Majdal Shamsból származik. A Közel-Kelet egyik legmagasabb hegyén, a Hermonon fekvő településen a zenekart egy testvérpár, Hasan és Rami Nahleh alapította, és a hegyek között született zenéjüket a sivatagi rock mintájára Hegyi Sziklának nevezték el. Dalszövegeik ezekről a természeti tájakról születtek. Zenéjükben üzenetként hangsúlyosan jelenik meg az egyszerű természet közeli élethez való visszatérés. Állításuk szerint a Golán-fennsíknak nagyon különleges helyzete van. Az emberek keveset tudnak róla, és főleg arról, hogy mi is folyik ott. Emiatt is nagyon kíváncsiak arra, hogy kik is ők, mit gondolnak és honnan jönnek. Ez a kíváncsiság pedig azonnal fontos és meghatározó momentummá válik koncertjeiken, még akkor is, ha ők alapvetően politikamentesen működnek és csak a zenével foglalkoznak. 2020-as zenét hallgatunk most tőlük, a Tutárd zenekar játszik, ez az Emotional Twist.

0: Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Fél évszázadot átölelő zenei életművel rendelkezik a következő amerikai előadó Peggy Seeger, akinek már szülei is ezer szállal kötöttek a muzsikához. Apja folklorista és zenetudós volt, anyja pedig modernista zeneszerzőként alkotott, és első nőként kiérdemelte a Guggenheim ösztöndíjat is. Innen aztán egyenes út vezetett odáig, hogy Peggy is a zene felé forduljon. Dalaiban főleg a nőket érintő kérdéseket és társadalmi problémákat érint. Egyik legnépszerűbb korongja a 95-ös Love Will Linger On címet viseli. A zenélés mellett a tanítás és a folyamatos fejlődés is fontos szerepet töltött be életében. 2006-ban ezért Peggy Seeger a Massachusetts állambeli Bostonba költözött, hogy elfogadja egy amerikai egyetem részmunkaidős tanári állását. 2010-ben visszaköltözött az Egyesült Királyságba, hogy közelebb kerüljön gyermekeihez, aztán memoárián kezdett el dolgozni First Time Ever címmel, ez 2017-ben jelent meg, és ezzel párhuzamosan zeneileg is emléket állított addigi életművének. Az emlékiratot kísérő dalok dupla CD-ként láttak napvilágot, és gyűjtötték be a kritika és a közönség elismerését. Peggy Seeger következik, és 2021-es dala I Gotta Get Home By Midnight.
1: When I wake up in the morning, I'm 100 years old. My feet on the floor and I'm 99. A good hot shower and I'm looking at 80. After breakfast, I'm

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A népek dalait hallják, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Nálunk a héten is lesz világzenei koncert, holnap után pénteken este Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel előadó énekes és multi-instrumentalista is egyben egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Több különböző hangszeren is játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is előad.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai, a Danko Rádió világzenei válogatásában, mindjárt hazaugrunk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a Népek Dalait. Ez a Danko Rádió világzenei válogatása. Minden nap 3 órán keresztül, este 9-től éjfélig, ha pedig ez kevés, korábbi műsorainkat is meghallgathatják újra a mediaclick.hu per Danko oldalon. Én mondom, mire számíthatnak, például Kiko Dinucci-ra, egy kiváló brazil előadóra, 2020-as remek dalát idézzük meg. Aztán játszunk dalat a kongói származású Jupiter and Okwes formációtól is, illetve számíthatnak haiti világzenére is a Lakó Mizik tolmácsolásában. Elsőként ebben az órában akkor hazai világzene szól, játszik nálunk a Karaván Família.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dala.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nehezen tartja magát bármely konkrét zenei stílushoz besorolhatónak a braziliai São Paulo-ból érkező Kiko Dinucci. A brazil zenész és zeneszerző fiatalon, főleg punk és hardcore zenekarokban játszott, majd nem sokára a szambában találta meg inkább magát. Kísérletező kedve is tetten érhető 2020-as lemezén, amely a Rastihó címet viseli. A korong borítóján szereplő rothadó gyümölcsök és zöldségek csendéletével a zenész saját elmondása szerint saját tönkretett önmaga portréját akarta ábrázolni. A korong heves akusztikus gitárjáték köré épül, Dinucci énekére gyakran női refrén válaszol. A lemez magjait még 2019-ben vetett el, amikor gördeszka balesetet szenvedett, és utána sokáig lábadoznia kellett, és ekkor figyelt jobban a világ eseményeire. Ezek közül az amazonasi erdőtüzek különös szomorúsággal töltötték el. A lemez az akkor benne megfogalmazódó düh és szomorúság keverékét közvetíti, ugyanakkor érezhető a korongdalain az acélos ellenállás és a szenvedély ereje is. Brazil világzenével folytatjuk, Kiko Dinucci felvétele.

A világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jöjjön most egy igazán eredeti és sokoldalú művészeti projekt. A kongói származású Jupiter and the Okwes International, ez a zenekar neve. A névadó a kongói Jupiter Bokonji Kelet-Berlinben nőtt fel, ahol édesapja a kongói követségen dolgozott. Első zenekarát is Berlinben alapította, azonban csak egy későbbi csapata bizonyult hosszú távon is életképesnek. Ez lett az Okwes International. A zenekar vezetője már mintegy 30 éves pályafutást tudhat maga mögött, és olyan afrikai stílusokban jártas, mint a szukusz, a rumba, a funk és a blues, nem mellesleg pedig saját stílusát is létrehozta. Ez a bofinia. Erről azt mondja, hogy az ő stílusa az a zene, amit népcsoportjában is szeretnek és játszanak, mégpedig olyan ceremóniákon, mint például az ebola járvány idején tartott tisztító szertartások. Jupiter ezt a ritmust használta és kevert a rockkal, és így hozta létre a bofinia rockot. Hallgassuk, hogy milyen eredménnyel jön a következő percekben Jupiter and the Okwes International, most a Dankó Rádióban. Tudi benye, pa buloba, tudi benye, jó.

0: Szavazd a csendet.
1: Világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Haiti zenészekből áll a következő csapata, Lakú Mizik, és a tagok azt mondják, hogy mivel olyan kis országból érkeznek, mint Haiti, a felelősségük is nagyobb, hiszen aki hallja őket, rajtuk keresztül ítéli meg országukat. Éppen ezért eltökélték, hogy hazájuk büszke lesz rájuk. Ezért csupa tradicionális haiti dallamból építkeznek. Ezeket nagy lelkesedéssel mutatják be mindenkinek. A zenészek szerepe óriási volt akkor is, mikor a hazájukat sújtó földrengés után a Lakú Mizik fellépéseivel megmutatták a világnak országuk erejét és hitét önmagukban. A csapat dalai főleg pozitív töltetűek, és habár jól tudják, hogy milyen nehéz a zenei iparban érvényesülni, de azért ők ennek ellenére hisznek abban, hogy elég különlegesek és erősek, hogy csúcsra jussanak. Meg is mutatjuk, milyen zenét csinálnak. Haiti világzenével folytatjuk, játszik a Lakú Mizik. A dal az Ico Creole.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A Budapest Bár játszik nálunk mindjárt.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a mai Népek Dalai harmadik utolsó óráját, éjfélé tart ma is műsorunk, és ezt az órát is világzenékkel töltjük meg. Például Mexikóból egy 2021-es muzsika, a Mexican Institute of Sound formációtól. Aztán játszik itthonról a Zűrös Banda, Básics Branka énekel dalukban, a Caco Colánban, és adunk világzenét a szintén hazai Csalábán csapatától is. Most pedig szintén magyar világzenét hallunk. Fáji András Attila és Kalmár Tibor szerzeménye következik. A Budapest Bár játsza, és Bangó Margit énekli Mezőmisi társaságában. Én a bánatot csak mindig kifogom.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, esténként világzene szól nálunk. Egy egész zenei mozgalom kialakítója a most következő Mexican Institute of Sound nevű formáció. Az együttműködés elektronikus zenei projektként indult, amelyet a Mexikóvárosban élő DJ és producer Camilo Lara talált ki. A művész a népi és a hagyományosabb zenei elemeket tervezte a saját maga által is kedvelt elektronikus, modern dallamokkal vegyíteni. Ehhez együttműködésre kért fel olyan más híres mexikói csapatokat, mint a Nortec Kollektív és a Kinky. A Mexican Institute of Sound debütáló korongja a Mexico Mágico címet kapta, és üdítő keverékét adagolják rajta az elektronikának, a dubnak és az olyan ritkán hallható dallamoknak, mint a csacsacsa vagy a kumbia. Ezután is szinte minden évben sorra újabb lemezekkel jelentkeztek, hírük pedig eljutott Lee Inkrichhez, a nagy sikerű Coco című animációs film rendezőjéhez is, aki filmje kreatív tanácsadójának kérte fel a csapatot vezető Larát. Hallgassuk most őket, 2021-es latin világzene szól Mexikóból. Az előadó a Mexican Institute of Sound, a dal pedig a Dios.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A most érkező Zűrös Banda második lemeze a 2021 címet viseli, mementóként emlékeztetve a zenekar tagjait a saját bevallások szerint is nehéz évre, amely azonban alkotó energiákat is tartogatott nekik. A banda első lemezének megjelenésétől a másodikig eltelt több mint 5 év, és azzal, hogy első korongjuk felkerült a legrangosabb nemzetközi zenei slágerlistákra is, ez valódi kihívást jelentett az első sikereket újult erővel, de felülmúlni és megugrani. A 2021-es korongon erre tettek kísérletet. Ezen előtérbe kerültek a magyar népdal feldolgozások, a magyar nyelvű saját szerzemények, de a balkáni kötődés érezhetően megmaradt, ahogyan a virtuóz hangszerkezelés, a szenvedélyes játék és az egymásra figyelés is. A népzenei témák és dalok stílushűen szólalnak meg, legyen az akár magyar, szerb, macedón, bolgár vagy román, miközben a ritmus szekció modernebb hangzással támasztja alá a gyönyörű dallamokat, amelyek Básics Branka hangján szólalnak meg. Őt halljuk a következő dalban is, a Zűrös Banda 2021-es második lemezéről szól, a Kakukolán.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A héten is lesz nálunk koncert, holnap után pénteken este Sam Kovászki koncertjét hallhatják. A lengyel muzsikus rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az operek, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, a jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka csoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és egyedi emelések.

és táncait. A Lengyel Rádió Nova Tradícia Fesztiválján 2024-ben a Friedrich Chopin Intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Operek nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Operek tánc leginkább Lengyelország mazóviai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó, a tánc dallamait hegedűről gitárra ültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, minimalista és fantáziadús meghívás ez a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merült.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalait, a világzenei válogatást hallották. Én köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is. Várom önöket 9 órától a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Korzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalon találják. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamás.

A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: biztos.
1: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.

egy kicsi házba a dom tetején. De oda édes, ott légy enyém, itt van a május, és itt van a

0: jön a csóka, az estbe takar. Vár az a kislak a domb petején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza parítján

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nap, bokor ravaló. Ha a földön egy se volna, hát az lenne csak jó. Ne hidd lányom egyiknek se, akárhogy is idegetne.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Ütött, kopott öreg csárda. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai húscsökprémást itt a Dankó Rádióban László Imre és Zsabka Kálmán hallgatójával kezdjük, valamint egy 2024-es felvétellel, mely Dúcs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával készült. Aztán Nincsen annyi csillag fenn az égen címmel Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgójára is sort kerítünk. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2021. szeptemberében Bangó János zenekarával és Dóka Zsuzsával. Töltsék velünk a következő 1 órát is. Kellemes rádiózást kívánok!

hangzik el az Andalgó, a Duna Televízió egyik felvételéről. Majd ifjabb Sárközi Lajos prímás, a 2023-as esztendő cigányzenei díjas a Játszik zenekarával együtt, Bányai Márton kíséreteként, szentírmai elemércsádásában Száldogál a fecske. Utána pedig Urbán Katarintól és Magyar Imre zenekarától hallunk egy frist 33 rózsafámon címmel.

folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Mind a három Budapesten készült, az első a Csepeli Munkás Otthonban 2019. decemberében Tarnai Kis Lászlóval és Báder Ernő zenekarával. Ez lesz a Fekete Ég Sötétjében. Majd két olyan felvételt hallunk, melyeket a Budapesti Tália Színházban készítettük. Az egyik ezek közül egy csokor. Kalina Enikőtől és Lakatos Miklós együttesétől hangzik el Rózsa, Szegfű, Rezeda, Viola és a Tagadom, Tagadom című dalok. Majd Leszakadt a pincelakat, ezt a nótát Ihos József énekli, akinek Szalai Antal együttese játszik.

folytatásban egy hallgató szól, egy olyan dal, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Balázs Árpád és Farkas Imre nótája Szász Katitól és Berki Péter zenekarától hangzik el, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Aztán Cudar ez a világ címmel Kis Angyal Ernő nótáját énekelhetjük Dóri Józseffel, majd Olá Kálmán zenekara játszik nekünk hozzá.

ez a világ mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húsz a bor, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Eddig minden babám, az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját.

önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húsz csak prémás című egyórás zenei összeállításunk. Szerelem, szerelem, ezzel a dallal folytatjuk, mely Kikli Tivadar és Babusa Miklós csárdása. 1983-ban készült a hamarosan hallható felvétel Burakovács Andor zenekarával és Csanádi Györggyel. Majd Lenna Déli Bábos Hortobágyon címmel, Rácz Ödön és költő Kis József Frisse szól. Ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara 2014-ből játszik Karcagi Nagy Zoltánnak.

csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül a normossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem.

velem egyedül az orvossága. Csókot adott, ezer számra csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül

0: továbbon.
1: Amikor majd nem leszek már. Kertes ház, benne egy nyíló rózsa, vége, vége, vége már, és három bokor saláta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss majd Szalai Lászlótól hangzik el. A csárdás pedig, mely Ötvös Adorján és Harmat Imre dala, Kós Évától és Sánta Ferenc zenekarától. Kondor Ernő andalgóját a Duna Televízió egyik felvételéről hallhatjuk 2023-ból, Végi Bolya és Jónás Géza együttesének előadásában. De a sort a hallgatóval kezdjük, Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária dalával, Szóka Júlia következik és Budai Sándor együttese.

szőke kislány szemezi, kis angyalom. Nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. A szegedi híd alatt, kis angyalom.

0: legénynek úgy adják kis angyalok. Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják kis angyalok.
1: A folytatásban meghallgathatunk egy olyan dalt, melynek felvételére 2024. szeptember 5-én Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban került sor. László Imre és Pápai Molnár Kálmán hallgatójának előadói Gáti Pál és Lendvai Ferenc zenekara. Ez lesz majd a Vecsernyére szól a harang. Utána két dalt is elénekel nekünk Rózsa S. Lajos, Perint partján és Asszonykám arra kérem címmel. Az archív felvétel után pedig egy 2023-ast hallgathatunk, mely azzal a művésznővel készült, aki ebben az esztendőben, tehát 2023-ban átvehette a Dankó Rádió operett előadói díját. Ő Kállai Bori, aki hamarosan Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csárdását énekli Tordai Zoltán zenekarával. Ördög bújt a vonóba.

kisasszonykán arra kívem, engedjem át azt én igyem, hogy el

lelkem el nem adom én másnak. Szerettem a jó partigány, szerettem a nótás kislány, szerettem.

Ez volt Rózsa Völgyi Márk és Heródek Sándor név frisse, Hull a fa levele, Máté Otília tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, és ez volt mára a Hús csak prímás, valamennyi kollégám nevében köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is, ha tehetik a folytatásban is hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Csak azért iszom én címmel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara még biztosan muzsikál nekünk. A felvétel 2025. november 6-án készült jubileumi 50. stúdió koncertünkön a Sára Sándor vetítőteremben. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna.